0: életedben van olyan emléked, amikor így ki tudod szálazni, hogy az első olyan pillanat, vagy egy korai pillanat, amikor úgy benned volt, hogy te szeretnél orvos lenni, másokon segíteni. Lehet, hogy még nem tudtad, hogy ez bőrgyógyászat lesz, vagy gyereksebészet lesz, de hogy én fehér köpenyben orvosként képzelem el a jövőmet? Vagy el tudom képzelni a jövőmet?
1: Én gyerekkoromban nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, mert imádom az állatokat most is, és így gyerekkoromban így még jobban. Nagyon sokáig az volt a fejemben, már óvodáskorom volt, hogy igen, én állatorvos leszek, és ez milyen menő. Mindig is az a gyerek voltam, aki inkább a nagyszülőkkel töltötte a szabadidőt, nem számítógépeztem, nem vonzott ez a digitális világ, vagy nem ez a tipikus autós kisfiú voltam, hanem mindig inkább a nagyszülőkkel és az állatokkal, és minden állatunk volt tényleg nagyszülőknek, mindene volt, ami csak faluba el lehet képzelni, és én inkább ott voltam, inkább ilyen természetközeli voltam mindig. Aztán liceumban is még tartottam ezt a vonalat egy darabig, hogy igen, állatorvos szeretnék lenni, hogy orvoslással foglalkozni. Aztán egy adott ponton így rájöttem, hogy hát ez az állatorvosi nem éppen olyan, ahogy én elképzeltem, mert hogy van, amit nagyon szeretek csinálni, meg van, amit nagyon nem szeretek csinálni, és nem lehet nyilván csak azt csinálni, amit az ember szeret. És akkor vetődött fel, hogy jó, akkor orvosi, és ez így megmaradt, mert nyilván az emberekkel is foglalkozni kell, és ott pedig nem voltak ilyen visszahúzó tényezők, vagy nem volt soha ilyen félelmem a vértől, vagy hogy iszonyodnék valamitől.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat, maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ahol lehet, home office munkarend lép életbe Miskolc megyejogóváros önkormányzatánál, a Városházak közleménye szerint. Az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztásra tekintettel ugyanis Tóth Szántai József polgármester úgy döntött, hogy hétfőn és kedden a miskolci hivatalban, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél és gazdasági társaságoknál, ahol a feladat ellátás ezt lehetővé teszi, home office munkarend lesz. Mint ahogy arról beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök hétfőre és kedre az állami szervek dolgozói számára ilyen jellegű munkarendet rendelt el, bár ez az intézkedés az önkormányzati fenntartású intézményekre és gazdasági társaságokra nem vonatkozik, Miskolc első embere úgy döntött, hogy a városi szervezeteknél is elrendeli ezt a munkarendet minden olyan területen, ahol a feladat ellátás lehetővé teszi. Ez a munkarend a lakossági ügyintézést nem érinti, az ügyfélfogadása a megszokott rend szerint működik, a városi közszolgáltatások folyamatosan biztosítottak lesznek. A következő napok hősége a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, Kereki Judit, a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ajánlásokat tartalmazó levelet küldött az ország valamennyi bölcsödéjének és óvodájának, hogy segítsék az intézményeket a hőségriadó idején a gyerekek és a dolgozók biztonságának megőrzésében. Lannert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyerekek egészsége és jóléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűsítési lehetőségekről. Azt kérik az intézményvezetőktől, hogy fordítsanak külön figyelmet kollégáikra is. Biztosítsanak számukra rendszeres pihenőidőt, megfelelő mennyiségű folyadékot, kényelmes a nagy meleghez alkalmazkodó munkakörülményeket, és tegyenek meg mindent azért, hogy a hőség a lehető legkisebb terhelést jelentse számukra, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. A miniszterelnök vasárnap esti Facebook bejegyzésében arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől. Magyar Péter azt kérte, hogy a kuratóriumok tevékenységüket kizárólag a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendeltetésszerű működéséhez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó ügyletekre korlátozzák. Azt is hozzátette, ha bárki a fentiekkel ellentétesen jár el, akkor a tettéért viselni fogja a büntetőjogi és polgári jogi felelősséget, áll a miniszterelnök közleményében. A független Gulyás Ágnes lett Arnót polgármestere. Négy függetlenként induló jelölt közül választották meg a Borsodabói Zemplénvár megyei település polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson a jelöltet. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, míg második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal. A településen a képviselőtestület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester és egyéni listás választást. Gulyás Ágnest az Arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor három függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: mi szemled számít.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával.
3: A jövő. Mondtad, hogy az nagyon bizonytalan. De úgy mégis mi van benned, hogy visszajönnél Szegedre, elmennél külföldre, most úgy értem a külföldöt, hogy Kárpát-medencén túlra valahova, ahova végül Erasmusszal nem jutottál el, vagy Erdélyben otthon maradnál, vagy tényleg nem tudod még?
4: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilván vannak szempontok, amik alapján mérlegelek. Az elsődleges az nyilván a család, hogy azért ne legyek túl messzire se elmenve, mert azt így nem szeretném. Most engem egy olyan helyre dobott a gép, vagy én olyan helyen születtem, ahol az én falumhoz legközelebb eső rezidens képzési hely, az így minimum 150 kilométer, és az összes potenciális város, ahol el tudom képzelni az életemet, az mind kb. Ilyen 150-180-200 kilométer a falunktól, úgyhogy ez így kilométer szempontjából mindegy. Családom pedig támogatna bármiben. Ha azt nézem, hogy hol tudok tudományosabban fejlődni, akkor ez már nyilván szűkíti a kört. Nekem viszont az is nagyon fontos, hogy ahol dolgozom, ott ne egy toxikus munkakörnyezet legyen, ahova így nem szívesen járok be, hanem tényleg nyitottak legyenek az emberek, és felszabadultan lehessen dolgozni, és nem utolsó sorban legyen egy olyan gyülekezet is, amiben majd be tudok társulni, és ahol majd tovább tudom folytatni azt az életet, amit én elképzeltem magamnak. Vannak opciók, hát legvalószínűbbnek tartom a debreceni variánst, hogy Debrecenben helyezkedjek majd el. Ez nem lesz olyan könnyű, de ha az Úristen azt akarja, akkor majd bekerülök a klinikákra. Ha otthon maradnék, akkor valószínűleg Vásárhely vagy Nagyvárad lenne, de ezt így most nem tudom, őszintén nem tudom még megmondani.
3: De végülis azt se tudtad mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy bőrgyógyászhat meg, hogy Szeged, úgyhogy ha jól érzem, azért van benned, hogy mondjam, izgalom ezzel kapcsolatban, de nem vagy kétségbe esve, lesz, ahogy majd vezetve leszel.
4: Abszolút, abszolút. És azt hiszem, hogy ahogy az Úr akarja, majd úgy lesz, én pedig addig legjobb tudásom szerint próbálok fejlődni szakmailag is, és zeneileg is, nem utolsó sorba, úgyhogy nincsenek kétségeim.
3: És szeretnék még orgonálásról, zenéről beszélni, de mi lenne, ha játszanál nekünk egyet, valamit? Mi az, ami úgy ott van a előtted, mondom a hallgatóknak, hogy különböző cetlikkel van jelölve ez korálkönyv, igen, vagy nem, igen, ez egy korálkönyv, és akkor van benne kék, zöld és rózsaszín jelölések, melyik mit jelent ezeket, ez a sajátod, vagy
4: igen,
3: a gyülekezeti?
4: Attól a tanár úrtól kaptam, aki engem másodikos korom óta elkezdett tanítani zongorázni, de mivel ő kántor volt, ezért így érthető módon egy idő után áttértünk az egyház zenére, és mindig azt tanította nekem, hogy azt tud igazán zongorázni, aki ebből a könyvből jól tud játszani, és akkor nyilván arra törekedtem, hogy ez is jól menjen. Igen, ezt a korálkönyvet tőle kaptam. Ezt használom itt Magyarországon is, habár picikét más, mint a magyarországi korálkönyv. Mindig, amikor megkapom az énekeket szombaton, vagy jobb esetben pénteken, akkor mindig igyekszem megnézni, hogy ugyanaz legyen a dallam, és hogyha amennyiben ez egyezik, akkor ezt a könyvet használom. Nyilván, hogyha nem, akkor meg a magyarországi. De így autodidakta módon gyakorolni alapvetően ebből szoktam.
3: Ha nem túl személyes a kérés, ott láttam, hogy volt egy bejegyzés az elején a tanárodtól.
4: Igen.
3: A cetlire is visszatérünk, de esetleg felolvasod, hogy mit írt neked a tanárod, és az, hogy másodikos voltál, az általános iskolát jelentett, olyan 8-9 évesen, igen, képzeljünk el téged? Igen. Na, akkor mit írt neked,
4: hát
3: a tanárod?
4: Egész pontosan 9 éves voltam, az nem tudom most így évben mikor volt, így nagyon gyorsan vissza kellene számolni, de ezt 2020 karácsonyára kaptam, ezt az énekeskönyvet, amikor így megkért, hogy helyettesítsem egy délutáni istentiszteleten, és akkor adta ezt a könyvet, hogy na tessék, akkor játsszál belőle, és én megmondtam neki, hogy hogy okay. És amikor vissza akartam vinni a könyvet, akkor mondta, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ezt neked adom, hogy a jövőbe használd, és akkor dedikálta is nekem, hogy kívánom Zsolt testvéremnek, hogy a korádallamokat úgy keltse hangzó életre, hogy azok méltó módon hirdessék Isten dicsőségét, baráti szeretettel és üdvözlettel, Fülöp Gábor.
3: Azt hiszem jó érzékkel írta ezt, és adta neked ezt a korálkönyvet, mert azóta is forgatod. És a színeknek van jelentősége? Ugye van jelentősége?
4: Hát a színeknek nincsen, inkább a cetliknek a száma az, hogy volt egy olyan korszakom, amikor arra törekedtem, hogy minél minőségibben és minél sokszínűbben tudjak kántorizálni, és akkor elkezdtem egy olyan folyamatot, hogy azokat az énekeket, amiket már maga biztosan játszottam a templomban, vagy istentisztelen, azokat bejelöltem, és akkor úgymond megvolt a repertoárom, hogy na akkor most ebből a 160, nem tudom hány cetli van most, abból a 160 énekből én bármikor, bárhol, ha szükség van, akkor tudok ugrani. És igazából a cetliknek nem a színe, hanem a száma az, ami lényeges. Már nyilván mindegyik kopott, meg szakadt, meg minden baja van, de azért nem szedtem ki, mert érték.
3: Mit fogsz nekünk játszani?
4: Közel áll hozzám ez az ének is, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat, mert ez nagyon-nagyon úgy érzem, hogy az én életemben is a szöveg maga az nagyon megnyilvánult, úgyhogy akkor most ebből játszok.

0: az énekben van az egyik legszebb, hát verszak, vagy szerintem irodalmilag nagyon-nagyon meghatározó az ember életében. A negyedik verszak, ami úgy szól, hogy utad van számtalan sok uram és eszközöd, ránk is szent áldásod bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, szünetje nincs soha, úgy tész, amint kívánja gyermekeid java. Szerintem ez így abszolút elmondja az életüknek a lényegét is.
1: Szerintem mi a fontosabb a református templomokban elhangzó énekek, dicséretek, zsoltároknál? A dallam, a szöveg, a kettő együtt teszi azt teljessé. Most meglepett, hogy szöveget idézel zenész létedre a játszóasztal mellől, ahol a dallamok indulnak útnak, de ezek szerint ez is fontos, hogy mi a szöveg?
0: Igen, szerintem nagyon fontos az is, hogy mi a szöveg, nagyon fontos a dallam is. Itt rengeteg konfliktus van a mai világban, hogy akkor mennyire engedjük be az egyházba az orgona mellé mondjuk a gitáros dicséretet, mert az nyilván más dallam, más szöveg, konfliktusok az idősebb, fiatalabb generációk között. Én pedig, hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért sokszor találkozom ezzel, mint kántor, meg ugye én nem csak kántorként szolgáltam az urat zenével, hanem körülbelül 4 évig voltam tagja a Nagybányai Református Egyházmegyének az ifjúsági együttesének, amivel nagyon sok megyébe jártunk Magyarországon is, és Romániában is, hát szolgálni, amikor hívtak minket, és az egy full ifjúsági együttes volt, olyan típusú énekekkel, kántorként pedig egy abszolút másik vonalat képvisel az ember. Szerintem nagyon fontos az is, hogy mit éneklünk, mert a ének az elsősorban imádság. Dallam is nagyon fontos, hogy úgymond megemelje ezt az egészet, így méltóság teljesebb legyen, de a kettő nem megy a másik nélkül, szerintem.
1: Ahogy most beszéltél, az jutott eszembe, hogy ilyen erdélyi emlékeim, hogy ott mennyire máshogy énekel egy gyülekezet, mint Magyarországon. Arra gondolok, hogy sokkal bátrabban, erőteljesebben, magabiztosabban, legalábbis ilyen 15-20 éves emlékeim azok ilyenek. Te hogy látod ezt? Ez ma is így van, amikor otthon vagy? Meg milyen volt itt valamelyik, vagy ebbe a templomba, vagy a másik, amit említettél? Halkabban énekelnek-e a magyarországiak? Zavar-e ezt téged? Hogy lehetne őket motiválni, hogy bátrabban énekeljenek?
0: Alapvető különbséget a között, hogy Erdélyben, vagy Magyarországon hogy énekelnek az emberek, azt így nem lehet tenni. Szerintem a különbségek azok egyházközség és egyházközség között vannak inkább, ahol az emberek ahhoz vannak szokva, hogy csak a nem tudom hány évtizede betanult énekeket énekeljük, és azt is kétszeres lassításba, ott nyilván kántorként úgy kell hozzájuk viszonyulni, ilyen tapasztalatom is volt, illetve olyan is volt, hogy arra voltam felkészülve, hogy na, itt is beleszünk lassulva, és igazából tök ritmusosan énekeltek. Ezt így nem lehet országhatárokkal elválasztani. Ez mindenütt a maga gyülekezet, hogy évtizedekig hogy fejlődött, mennyire nyitott az új énekek felé, mennyire használja jelen esetben az új énekes könyvet, amiben nyilván sokkal több és sokkal újabb énekek vannak. Vannak olyan egyházközségek, ahol inkább a régihez ragaszkodnak, és kisebb a hajlandóság ahhoz, hogy új énekeket tanuljanak. Itt is az idősebb, fiatalabb generáció kérdése nagyon, nagyon benne van, ahol több a fiatal, ott nyilván újabb énekek vannak inkább preferálva, vagy ott bejön már a gitár is, bejön a hegedű is, bejön a dob is a dicsőítésbe, de ugyanúgy tudnak szerintem az idősek is ehhez kapcsolódni, ha akarnak.
1: Van-e olyan dicséret, ami hiányzik neked az otthoni énekes könyvből, ami lehet, hogy ott van a korál könyvedben, de itt nem fog kikerülni az énektáblára, mert nincs benne a magyarországi énekkincsben, és amúgy ott van benne, hogy hú, de jó lenne énekelni.
0: Ilyet szerintem nem tudok mondani. Nekem nyilván vannak személyesen olyan énekek, amikhez jobban ragaszkodom, vagy azért, mert nagyon jó a dallama, vagy azért, mert nagyon jó a szövege, és akkor nekem az úgymond a legfelemelőbb, amikor azokat kérik, azokat énekeljük, vagy amikor rám bízzák az énekválasztást, akkor én nyilván azokból fogok válogatni. Ilyen nincs igazából, hogy valami hiányozna, ilyen nincs.
1: Saját kedvedre szoktál-e csak úgy orgonálni. Tehát, hogy nem azért jössz be, mert a vasárnapi istentiszteletre készülni kell, nem azért jössz be, mert szeretnél fejlődni, a papírokat gyarapítani a korálkönyvben, hogy mi az, ami magabiztosan megy professzionálisan, hanem mert szomorú vagy, mert vidám vagy, mert elégedett vagy, mert fáradt vagy, mert nem tudom, kipihent vagy, bármi olyan érzelmi állapot, amiben azt érzed, hogy na, ezt most ki kell játszani, vagy most ez lenne az időtöltés, hogy ide ülsz és játszol.
0: Hát abszolút, abszolút. Nagyon sokat jártam, főleg ősszel, úgyhogy így volt két gyakorlat között 2 óra szünetem, és akkor így egyértelmű volt, hogy hát akkor jövök, addig pihenek egy kicsit, kikapcsolódok. Mindig ott volt, igen, hogy hát igen, megnézegetjük az orgonát jobban, bevilágítunk a sípok közé, vagy kinyitjuk az ajtókat, és akkor egy kicsit jobban érteni fogunk hozzá, vagy hogy ha hétközben jövünk, akkor vasárnaponta még jobban fog menni, meg még méltóságteljesebb lesz az egész. Igen, nagyon sokat szoktam. Most vizsgaidőszakban is van úgy, hogy kiválasztom, hogy a héten melyik az a nap, amikor eljövök reggel, és akkor délig itt vagyok, és gyakorolok, mert kell a kikapcsolódás az agynak. Ezt ugyanúgy a kollégiumban is, hál' Istennek, van egy orgona, az nyilván nem egy ekkora templomi orgona, nincsenek pedálok, nincs ennyi regisztár, nincs ilyen nagy hangzás, de ott is szoktam gyakorolni, meg ott hegedülni is szoktam, úgyhogy igen, a zene az alapvetően nagyon fontos kikapcsolódás.
1: És mit szólnak hozzá, akár a kollégiumban élő hallgatótársak, egyetemista társak, akár az orvosképzésben résztvevő társaid, akik tudják rólad, hogy te egyébként még hegedűsz is, orgonálsz is, és ha nem is ez lesz az egyetlen hivatásod, de gyakorlatilag kántornak is elmehetnél, ha valamiért úgy döntenél, hogy mégsem orvos akarsz lenni. Szóval hogy fogadják ezt? Csodabogár vagy-e? Vagy nem tudom, szoktak-e valami megjegyzést tenni rá? Hozzád hogy állnak a társaid?
0: Mindig meglepődnek először, amikor ez így kiderül, hogy én ezt úgymond hivatásszerűen csinálom, vagy hogy nekem ez egy ilyen mellékállás az egyetem mellett, hogy vasárnaponta igen, jövök, és akkor mindig megkérdezik, hogy készülsz, és erre hogy van időd, meg ilyenek, és akkor mondom, hogy hát csinálok időt, vagy hogy nem úgy megyek, hogy sose készültem, hanem így gyerekkorom óta mindig megvolt ez a folyamatosság, amiben nem szakadtam ki. Amikor azt mondod, hogy így zongorázol, akkor annyira nem kapják fel a fejüket, de amikor így elmondod, hogy te orgonálsz, akkor így lehet, hogy ilyen 5 centire megemelik a szemöldöküket, hogy hogy wow. Van egy réteg, aki ezt így nagyon kuriózumnak éli meg, hogy ez mennyire menő dolog, hogy ezt milyen kevés ember tudja csinálni. Van egy olyan réteg, aki meg annyira idegen az egyháztól, vagy idegen az ilyen típusú zenétől, hogy így azt se tudja, hova tegye. Nagyon nagy meglepetés voltam úgy itt Magyarországon, hogy míg otthon én nem találkoztam más olyan fiatallal, vagy más olyan egyetemistával, akár az orvosi képzésbe, hogy ezt így művelje, vagy efelé így érdeklődést mutasson. Itt Magyarországon meg így kapásból több emberrel is találkoztam, és így mikor szóba jött, hogy ezt csináljuk, akkor elmondták, hogy ők is csinálják, és hogy ők is szoktak beszolgálni református gyülekezetbe, és ez nekem is egy annyira jó érzés volt, hogy na végre vannak emberek, akikkel erről tudunk beszélgetni, és tényleg leszoktunk ülni, és megbeszéljük, hogy na most vasárnap melyik énekeket játszottam én, miket játszottál te. Szoktunk igen, ilyen pletykaszerűen, hogy hát ott, ahol én dolgozom, ott lassan énekelnek, hogy ott, ahol én, ott hál' Istennek pörgősen. Örülök, hogy itt van egy kicsit nagyobb érdeklődés ez iránt. Sokkal nagyobb.
1: Mit jelent neked az orgona, a kántorizálás, az orgona zene, a hegedű szó, az egyház zene?
0: Én alapjáraton nagyon szeretem a zenét. Szoktam nem csak egyházi zenét is próbálgatni, vagy játszogatni. Ezt nyilván nem egyedül, hanem másokkal, főleg a kollégiumban. Amikor ilyen leülünk, és akkor ilyen random ott helybe kitalált dallamokkal szórakozni, vagy ismertebb könnyű zenét énekelni is akár. Az ének az valamilyen szinten imádság, és ahogy az ember oda teszi magát, hogy megfogalmazza az Úrnak azt, hogy mit akar ő most elmondani, vagy mit akar ő most kiadni, azt szerintem itt is meg lehet csinálni egy hangszer mellett. Nyilván egy orgonának nagyobb hangzása van, és akkor ez már ilyen monumentális szintekbe is át tud menni. A hegedű az sokkal, sokkal visszafogottabb, sokkal lágyabb, sokkal kisebb szintű. Mármint abban az értelemben, hogy nem lehet akkora hangerővel játszani. De én szerintem az énekek imádságok, és megmondta a Pál apostol is, hogy szüntelen imádkozzunk. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
1: Zárásként játssza még nekünk valamit?
0: Most így nem az énekeskönyvből, hanem vannak az úgynevezett tézés énekek, amiket egy amúgy református szerzetes indított el egy ilyen kezdeményezést Franciaországban még régen, és nekik is vannak nagyon jó énekeik, amiknek vannak nagyon jó orgona feldolgozásai is, azokból is szoktam így kedvemre játszani, meg azokat főleg istentisztelet után, amikor így kivonulnak, vagy előtte, amikor bevonulnak, szoktam ilyen dallamokat is behozni, hogy így mást is tudjak mutatni az embereknek, nem mindig csak ugyanazokat a dallamokat.

0: Ez a, például a Tézés énekeskönyvből a magyar lefordított verzióból a Dicsérje minden nemzet, dicsérje az urat című ének volt. Ennek ennyi a szövege amúgy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorát hallották.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Takarékos vízhasználatra kéri Miskolc és térsége lakosságát a vízmű. Jelenleg zavartalan Miskolc vízellátása az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT tájékoztatása szerint, de hogy ez így is maradjon, a vízmű takarékosságra kéri a lakosságot, tájékoztatott a város önkormányzatának sajtóosztálya hétfőn. Az ERV közlése szerint a szolgáltató felkészült a megnövekedett vízigény kiszolgálására, ugyanakkor szerintük érdemes a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencetöltést vagy az autómosást későbbre halasztani, a kertek öntözését pedig lehetőség szerint a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül végezni. A hidrológiai társaság szerint hőségben több mint 50%-kal nőhet a lakosság napi vízfelhasználása. Bár az átlagos napi vízfogyasztás alapján Magyarországon a lakosság tudatos vízfelhasználónak minősül, a gyakorlatban jelen van a pazarló vízhasználat is. Hőhullámok idején több mint 50%-kal 150 liter fölé nőhet egy emberre vetítve a napi vízfogyasztás, ezért ezekben az időszakokban szükség van a takarékosságra, írta a Magyar Hidrológiai Társaság. Ennek eszközei közé tartoznak a víztakarékos csaptelepek és a csapadékvíz összegyűjtése is, tették hozzá. Tárcaközi egyeztetést kezdeményezett a hivatásos állomány számára kialakítandó új kompenzációs nyugdíjrendszerről több szakszervezet is. A Honvéd Érdekképviseleti Szervezet, a Frontvonal Szakszervezeti Szövetség és a Vám és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete hétfői nyílt levélben közölte ezt. Azzal a kéréssel fordultak a tárcákhoz, hogy kezdeményezenek egyeztetéseket egy korszerű, egységes és méltányos kompenzációs nyugdíjrendszer kialakításáról a honvédelmi, rendvédelmi és vám és pénzügyi szolgálatot ellátó állomány számára. Hangsúlyozták, kezdeményezésük nem a korábbi szolgálati nyugdíjrendszer visszaállítására irányul, hanem egy fenntartható és igazságos rendszer kialakítására, mely hozzájárul a hivatásos életpályák kiszámíthatóságához, a pályántartáshoz és az utánpótlás biztosításához. Mindössze 800 plug-in hibrid jármű zöld rendszámát cserélték le eddig, az érintett mintegy 36 ezerből. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint azokkal a plug-in hibridekkel, melyeknek a november 30-i határidőig nem cserélik fehérre a rendszámát, másnap már nem lehet közlekedni. A plug-in hibrid autók kötelező rendszám cseréjének oka, hogy a magyar szabályozás szigorodása miatt a jövőben a zöld rendszám kizárólag a tisztán elektromos, vagyis nulla emissziós járművek kiváltsága marad. A rendszám cserét a kormányablakokban lehet intézni, melyek felkészültek a megnövekedett ügyintézésre. Lezárult a 10. részvényfutam, több mint 3000 játékos, csaknem 35 ezer megbízás, és kiemelkedő hozamok jellemezték a budapesti értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közös szervezésű tőzsdejátékának legutóbbi fordulóját. A 10. bét részvényfutam május végén zárult, a megújult verseny pedig júniustól újabb fordulóval folytatódik. A korábbi játékban a résztvevők 60 kereskedési napon keresztül próbálhatták ki, hogyan működik a részvénybefektetés egy valós piaci helyzeteket követő digitális környezetben, új telefonos applikáción keresztül, valós pénzügyi kockázat nélkül, mondta Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ulica Psalma.
1: Reklám.
2: Abigail.
3: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péteresen.
2: Főr Eléze.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A Gólya Kalifa.
2: A Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: Móra Ferenc, Aranykoporsó. Első rész. 1. Antiókia vagy a politika könyve. Még a császári palota márvány falai szinte beleizzadtak a szíriai délbe. A kapu őrséget elnyomta az álom. A szédítő hőségben nem kellett tartani talpraugrasztó látogatástól. Hárman, ciprióták hanyaddőlve horkoltak az oszlopok megrövidült árnyékában. Két láncsás arab guggolva bóbiskolt, ahogy gyermekkorában a sivatagban megszokta. A palotával szemben Szamár rágcsálta a Júnó templomát körülvevő liget, Mirtuszainak kérgét. A Szamárhoz tartozó ember a palota legalsó lépcsőjén szundikált, neki vetve hátát egy zsák dinnyének. Egyéb ruhája nem volt a váltolt térdigérő bőrkötőnél, amelyet leeresztett izzadó, legyektől ellepett szőrös mellére. Falusi paraszt lehetett, aki csöndes helyet keresett a Kelet lármás fővárosában. Nyilván nem is tudta, hol heveredett le. Fönt a kapunyílásban az őrök mögött megjelent egy kiterjesztett szárnyú páva. Júnó szent madara szomjas volt, és szétnyitott csőrrel tekingetett a víz után. Megpróbált felrepülni Jánusz kulcsos szobrára, amelyen verebek tollászkodtak. Aztán befelé tipegett a csarnok porfír oszlopai közt. Ájult csöndet ért mindenütt, csak az apródok tanuló szobájából hallott hangot. Ott megállt figyelve. Az apat hasú Nonnusz, a császári nagyiroda legszorgalmasabb nótáriusa tartotta az órát az újan felvett apródoknak. Az apród nevelés az udvarmesteri hivatalra tartozott, de ott most nagy volt a felfordulás. Az udvar nagyobb része a székvárosban maradt, Nikomédiában, a császárral. Antiókiába csak néhány száz főnyi személyzet jött el a császárnéval, még a tavaszon. Akkor úgy volt, hogy a császár is hamarosan megérkezik a birodalmi titkos tanács a Szent Konzisztórium ülésére. De a császár útja hónapról hónapra késett, és ebbe az udvarmester is belebetegedett már Nikomédiában, meg a helyettese is Antiókiában. A személyzet megosztottsága mindenkit kivert éliből, úgyhogy a szárnyas feldarabolónak kellett odaállni a tálalóban a disznósült mellé is. A hivatalok kénytelenek voltak embereiket csereberélni, és így kellett átvennie ideiglenesen a nótáriusnak az apródoktatást. Igaz, hogy jobb kézbe nem is kerülhetett volna. Bár a kérvényezési ügyosztály tisztje volt, kívülről megtanulta a szertartás könyvet. Nem csak oktalan szenvedélyből, hanem okos előrelátásból is. Számított rá, hogy tudománya egyszer besegíti az udvarmesteri hivatalba, s talán valami palota kormányzói állásba is. Nonnusz a címeket és rangokat magyarázta az ásítozó minisztráliszoknak, szír torok hangon fordítván görögre a ceremoniálét. Diokleciánus hiába tette az egész birodalom hivatalos nyelvévé a latint, az impérium keleti felének a görög esett könnyebbségére. Tehát foglaljuk össze még egyszer az udvari tökéletesség szabályait. Te, Ferox, mit tökéletlenkedsz ott? Azt hiszed, most is a bölények közt vagy Germániában? akinek az apja oly szerencsés, hogy az isteni szentség vadász ebeinek főfelügyelője lehet, annak tudnia kell annyit, hogy az udvari ember nem két mancsal vakarózik, mint a barbárok, hanem csak a bal keze mutató ujjának utolsó ízével nyúl a haja közé. Így né. A suhancok szeméből halkuncogás verte ki az álmosságot. A notáriusnak egy szál haja se volt. Nonnus megelégedetten bólogatott. Így, ezt szeretem. Az udvari ember csak a szája szélével nevet. Nos, hol hagytuk abba? Pyrargus. A huncut szemű görög siheder összeráncolt homlokkal válaszolt. Súlyosságot hajánál. Most már nyílt kacagás viharzott végig a fiúkon. Az összeszáradt sovány kis ember felháborodva csapta össze a két kezét. Ostoba vagy, mint egy bolyótiai. Ha visszatérünk Nikomédiába, javasolni fogom ő komolyságának, a protektor domesticusnak, hogy téged kergessen haza disznót makkoltatni. Hát még most sem tudsz annyit, hogy súlyosságodnak az alkamarásokat kell nevezni. Figyelmeztetlek benneteket, hogy a címeket és rangokat a szentséges Dominus maga állapította meg. Tehát aki azokat elhibázza, az felségsértést követel, és megvesszőzéssel bűnődik. Csönd lett a teremben. Nonnus elégedetten vetette magát hátra a katedrán, és tovább fejtegette az új római alkotmánytant. Nos, hadd hallom, micsoda megszólítás illet engem a Notitia Dignitatum szerint. Az apródok karban kiáltottak. Okosságod! A notárius megbékülten biccentette meg madár fejét, és fölemelte bal keze hüvelykujját. Tovább megyünk. Megvizsgáljuk a tekintélyek rendszerét, amely alapja a római birodalomnak. Először van a legszentebb szentséges úr. Nyakát előre nyújtotta, lehajtotta, és pillanatnyi szünetet tartott. Az isteni Caius Aurelius Valerius Diocletianus neveztetik Jóviusnak, vagyis Jupiterinek is. Először azért, mert eredetét az istenek atyától vette, másodszor, mert úgy uralkodik a halandók, mint Jupiter a halhatatlanok felett. Ő a főcsászár, az első Augustus, röviden az Úr, a Dominus. Aztán jön a második Augustus, Marcus Aurelius Valerius Maximianus őszentsége, aki Herculius nevet is visel, mert az isteni Hérosz sarjadéka, s ahol Diocletianus az ész, ott ő a kar, amit Jupiter kigondol, azt Herkules hajtja végre. A második Augustust a madárfejnek egy hajszállal kevésbé mély meghajtása és egy lehellette rövidebb szünet tisztelte meg. A két Augustus segítőtársul választotta magának a két Cézárt. Diocletianus Augustus az impérium keleti felét Caius Valerius Galerius Cézárral osztotta meg, míg Maximianus, a nyugati birodalom Augustusa, Flavius Valerius Constantiust választotta maga mellé Cézárnak. A Cézárok az Augustusok fogadott fiai és vejei, azért ők is szakroszanktusoknak szólítandók. Családjuk isteni tagjai pedig nobilissimusok és nobilissimák. Az adoráció, vagyis a térdre borulással való köszöntés a Dominust illeti. Azonban véghetetlen kegyelmessége nem tekinti bűnnek, a megadatik a társainak is, akik részesei az ő istenségének. A legmagasabb rendelet szerint azonban háromszoros főhajtással és a jobb kar felemelésével kell üdvözölni a többi szentségeseket azoknak, akiket az istenek boldoggá tesznek azzal, hogy színük elé kerülhetnek. Ellenben csak kétszeres megalázkodással kell tisztelni a nobilissimusokat, ami pedig a nobilissimákat illeti. Ezen az órán nem tudódott ki, hogy mi illeti a nobilissimákat. A tévegő páva ilyet rikácsolással szaladt be az ajtón. Ragyogó farkatollaiba egy tipegő, szőkehajú kis lánygyerek kapaszkodott a félkezével. A másikban pogácsát tartott, amerről sárga mész csordogált. az arany szandálkákról és a bíbor szegésű bisszusz tunikáról, amely a gömbölyű kis karokat takaratlan hagyta, látnivaló volt, hogy a gyerek a szentségesek családjához tartozik. A páva azonban vagy azért, mert ő is az istenekhez tartozónak tudta magát, vagy mert farkát veszélyben érezte, szemtelen volt és vakmerő. Nem csak kirántotta magát a csöpp nobilissima kezéből, hanem a pogácsát is elkapta tőle, és tovább szaladt vele. A gyerek letottyant a földre, és ilyetten visítozni kezdett. Mammea, mammea! Fente mézes kezecskét divatosan pirosra mázolt, telt kis arcához. A nótárius odafutott hozzá, és megfeledkezve a nobilissimáknak kiáró üdvözlésről megpróbálta felsegíteni. A gyerek azonban rúgdalózva tiltakozott. Minina! Minina! Nonnus zavarodottan dörzsölgette hegyes állát. Képzeletében hirtelen átfutotta az udvari szertartáskönyvet, s szégyenkezve vallotta be magának, hogy ez mégse tökéletes alkotás. Nincs benne szabályozva, hogyan kell bánni egy 3 éves nobilissimával, akinek dajkára volna sürgő szüksége. Minervina! Minervina! Kezdett el ő is süvölteni. Akkor már futott is az oleander fasolok közül a dajka. Övén arancsat jelezte, hogy Maximianus Augustus udvarához tartozik. Kipirult arcú, begyes fiatal lány volt. A fölevelenedett apródok nagy lábcsoszogással és torokköszörüléssel fogadták. Ez már nem is nobilissima, hanem dignissima, csettentett a görög fiú a szomszédjának. Úgy érte méltó arra, hogy istennőt ringasson. A szomszéd hirtelen szőke trák fiú elvigyorodott. Cserébe esik, mert a dajkát meg egy isten ringatja bölcső nélkül. Constantinus a princeps. Én már láttam őket együtt. Láthattad, abban nincs semmi, hiszen a baba menyasszonya a princepsnek. Azt mindenki tudja. Úgy házasodnak ezek össze-vissza egymással, mint az istenek. No, hallod? Tán te nem vállalnád menyasszonyodnak a kis fattyút a dajkájáért? Fogadsz velem egy dupla szeszterciuszba, hogy mindjárt itt lesz a princeps? Görög visszacihegett. Az apja vére az. Annak is valami cselédféle volt az első felesége. Naissusban vagy hol. Az, akit el kellett neki kergetni, mikor a Dominus ráparancsolt, hogy vegye el a Maximianus lányát. A trák alkabra fogta a súgdosódást. Azt én jobban tudom te, mert én is Naissuszi vagyok. Nekem földim Flávia Helena. Pincérlány volt, az öregem is kerülgette valamikor. Szép volt? Szép, az még most is. Hát él még? Mitől ne élne? Ott lakik most is, Naissusban. Úgy hívják, hogy a fehér asszony. Ha a haja hófehér nem volna, ma is szép Helénának hívhatnák. Te, milyen furcsa, hogy ő a fehér asszony, az ura meg a fehér Cézár. Constantius Chlorus. Igen, az utolsó éjszaka fehéredett meg mindkettőjük haja, mikor a Dominus szétparancsolta őket. Ferox a két fecsegő közé dugta Torzomborz fejét. Mit jár a szátok ilyen dolgokról? Tudjátok, hogy Galerius Cézár felesége miért oszlatta fel az udvartartását? Azért, mert a Cézár 3 udvarhölgyet vízbe folytatott, aki azt suttogta, hogy sírni látta a feleségét. Az más, legyintett Pyrargus. Constantius a fehér Cézár, Galerius meg a vörös Cézár. Azért ő is jobbnak látta elhallgatni, bár senki se figyelt rájuk. Mindenki a szegény Minervina küzdelmét nézte az egyre jobban megvaduló gyerekkel. A nobilissima egész közönséges porony módjára vágta végig magát a padlón, új foglalkozást találva magának a páva fark szaggatás helyett. Az aranyszandálokat szerette volna lecibálni ég felé hányt lábacskáiról. Nem bílom, nem bílom, ordította kétségbe esetten. Az előtte térdelő dajka kifogyott a béketűrésből, fölkapta a kapálózó gyereket és rákiáltott, maga is majdnem sírva a méregtől. Fausta, nem hallgatsz mindjárt, kis béka! Nonnus összerezzent. a 40 tanú előtt elkövetett nyilvánvaló felségsértésre. Talán tetlegesség is követte volna, ha az oleanderek közül föl nem csendül egy meleg férfi hang. Faustella! Babácska! A gyerek, mintha elvágták volna a sírását, tátva maradt szájjal nézett az ajtóra. Magas, karcsú, de vállas fiatalember lépett be rajta a haditribunusok egyszerű viseletében. Csak aranynaklánca középen a császár nagy medalionjával mutatta, hogy ez a katonatiszt is a felségek közül való. Konstantinus volt, Constantius Chlorus és az elűzött Helena fia. Nonnus és tanítványai megadták neki a nobilissimusoknak kijáró tiszteletet, amit a princeps barátságos fejbólintással viszonzott. Szájával a meggörbülve maradt Nonnusra nevetett, de szemével az ajkára, akinek karjából a baba odarebesett hozzá. Csecse, bátyus, csecse, kapkodott az aranylánchoz. Mégy, bátyushoz, mégy. Gyerünk, mennyasszonykám, gyerünk, mondta lágyan a princeps, és úgy vette át a gyereket, hogy karja végig simította a dajkát. Melyiknek mondta, vihogott oda a görög a trákhoz. A fiúk mind az övükkel csörögtek. Hora a palota toronyőre, Delet kiáltott. S léptek kopogtak, ruhák suhogtak mindenfelé a folyosókon. Nonnus azonban már megint fönt ült a katedrán. A mai penzumot be fogjuk fejezni, kántált.

0: és szállni és Isten gyülekezetéhez tartozni. Mi az a te életedben, amely romlásba visz? A hitet és a jó lelki ismeretet őrizni kell. A Szentlélek megtanít titeket mindenre. Azt mondja Jézus a János 14:26-ban, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Hogy eszünkbe jusson Jézus szava, ahhoz olvasnunk kell a Bibliát minden nap. Szükséges imádkoznunk, beszélni a megváltónkkal. Isten házában, a templomban együtt dicsérhetjük keresztjén hittestvéreinkkel a mi Urunkat. Együtt hallgathatjuk Isten igéjét, a prédikációt, és együtt részesedünk az úrvacsorában. Krisztussal és a hívők közösségével, hogy megerősödjünk az élettengerén. Egy nap pedig, amikor testünk elgyengül, erőnk elhagy, utunk véget ér, megérkezünk mennyei hazánkba, ahol vég nélkül áldjuk majd az Urat. Köszönjük, Krisztusunk, hogy tanítasz, hogy védelmezzük az igaz hitet. Köszönjük, hogy a Golgotai kereszten minden bűnünkért meghaltál. Kérünk feltámadásod ereje, szent lelked hatalma töltse be a szívünket. Buzdíts, Urunk, hogy álljunk ki a hitünk mellett. Segíts, hogy mindezt határozottan, de szeliden tegyük, lelked segítségével, mert egyedül nem megy. Irgalmaz nekünk, hogy ne alkudjunk meg a világgal, a bűnnel, légy segítségünkre e mai napon is, hogy megharcoljuk a hit nemes harcát, szeliden, megalkuvás nélkül. Tarts meg bennünket, Atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Ámen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
2: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója. Az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelőintézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével, tette hozzá. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy az azonnali munkálatok megkezdődtek. Az elmúlt napokban elindult a klímaberendezések felújítása, javítása több megyei kórházban is, sorolta. A politikus azt kérte, hogy a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak vagy kiszolgáltatottak. A hideg víz és hűtött helyiség életeket menthet, hívta fel a figyelmet. Több mint 3,2 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból újulhat meg Miskolc főtere. A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme, a minap.hu szerint, a színvapatak kibontása és a vízfelület felszínre hozása lehet, de a tervek szerint a Szent István tér teljesen új arculatot kap. A beruházás célja

0: hogy a jelenlegi Szent István tér egy korszerű, család és klímabarát közösségi térré, valódi városi agórává alakuljon. A tervek szerint a jelenleg lefedett vízfelület ismét láthatóvá válna az Erzsébet tértől a Bartók térig, melyet különböző vizes élményelemek egészítenének ki. Ezzel nem csak új turisztikai és közösségi attrakció jöhet létre, hanem a belváros mikroklímája is javulhat, Miskolcon írták. A fejlesztés során a tér több funkciós rendezvényhelyszínné alakulna, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a gyalogos barát közlekedési megoldások és a kényelmesebb közterületek. A beruházás részeként növelnék a zöld felületek arányát, fejlesztenék a zöld és kék infrastruktúrát, valamint olyan megoldásokat alkalmaznának, melyek mérséklik a városi hősziget hatást és hozzájárulnak a klímasemlegesebb városi környezet kialakításához. A hőhullám elleni védekezésre, a többi között a bőséges folyadékfogyasztásra figyelmeztet az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Azt is kéri, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keressék fel az emberek. Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a legmelegebb időszakokban, különösen 11 és 16 óra között kerüljék az emberek a tűző napot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást, valamint viseljenek könnyű, világos ruházatot, használjanak sapkát, kalapot, napszemüveget és fényvédőkrémet. Hegedűs Zsolt írt arról is, hogy a hőség érezhetően befolyásolja a sürgősségi osztályok betegforgalmát is. Azt kéri, hogy aki ilyen ellátásra érkezik, lehetőség szerint vigyen magával vizet vagy egyéb folyadékot.
1: Az időjárásról.
0: Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
2: Kedves hallgatóink, stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben. Balázs Alexandra riportja következik.
3: A helyszín szimbolikus volt, ahol a megállapodást aláírták, mert ez a Betesda Gyermekkórház kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontjának a csoportszobája volt. Mi hívta életre például a kamasz szakaszt? Miért volt ez fontos?
4: A kamasz szakasz egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként a jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimia, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában, az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ezt tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni. És nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, hogy sok olyan gyerek kerül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
3: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
4: Igen, ez a nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégiumi tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, mert korábban az elnöknek a tanácsolatestülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra célszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. de a gyerekek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatást vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Bethesda Kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy amiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
3: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
4: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány gyerekpszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül háromszorosa kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés. Ez gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik megoldás, ott nem feltétlen lenni szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen eset. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
3: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
4: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Tehát, ha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sokszor ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongástól érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyerekeket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint valami mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
3: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
4: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ez most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, ezért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számonkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot. Nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. meg vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak köztényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebbe. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy én rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos egy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, vagy ami addig ugye általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerekek fejlődésében a kortársak a legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt a személyiség, meg az érzelmi fejlődésben. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felőérkező hatások, mint a felnőttek felőérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzá volt szokva. Úgyhogy nagyon sok olyan hatás érte őket, ami korábban hát azt lehet mondani, hogy egyetlen generációt se, vagy hát legalábbis a modern korban semmiképpen nem. És ez biztos, hogy akinek volt valamilyen hajlam a szorongása, azért ezt tovább súlyosbíthatta. És itt volt még azután pedig, amikor a Covid aktuális stresszéből egy kicsit felébredtünk, akkor a szomszédba kitört egy háború. Ez a szorongás nem csak a magyar gyereket érinti, de itt Magyarországon ez különösen hangsúlyos volt, hogy egyszer csak elindult egy olyan háború, ami hát döbbenetes volt, ez ilyen közel megtörténhet. Nyilván nem segítette azt, hogy a politika ezt meg különböző célokra is használta, úgyhogy azok a gyerekek is szembesültek állandóan a háborúnak a rettegésének veszélyével, akik lehet, hogy egyébként magával a háborúban nem találkoztak volna, vagy lehet, hogy a szülő megóvja őket a hírektől, de akkor is találkoztak a plakátokkal. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiátert, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesét hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek, majd pedig a kontinentális reggelivel várjuk Önöket.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar költségvetés drámaian rossz állapotban találták az átadás átvétel után, közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook oldalán. A miniszterelnök közlése szerint a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilis-Szentkereszten, ahol áttekintették többek mellett a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, az illegális migráció kérdéseit és a következő hónapok ütemtervét is. Magyar Péter szerint köszönő viszonyban sincsenek egymással azok a költségvetési hiányszámok, melyeket az Orbán kormány nyilvánosan mondott, vagy amit a hivatalos dokumentumokban leírt, és amit most ők látnak, hangsúlyozta a miniszterelnök. A Magyar Református Szeretett Szolgálat idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek, közölte a szervezet hétfőn. A Magyar Református Szeretett Szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat országos irodahálózatukban. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, tanfelszereléseket várnak általános és középiskolás gyerekeknek egyaránt. Pénzadománnyal is támogatható a program az adomány.jobbadni.hu oldalon, valamint átutalással, illetve a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus második felében áruházi gyűjtéseket is szervez a szeretett szolgálat, többek mellett Debrecenben, Ózdon, Mátészalkán és Sátoraljaújhelyen. A pontos időpontok és kijelölt bevásárlóközpontok a szeretett szolgálat honlapján lesznek megtalálhatók. Cserépfaluban 450 éves a református egyházközség. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsodabói Zempléni településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezett történeti kiállítást rendeztek be, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal, mondta a Gavruca nagyemese lelkipásztor. A hőség elleni védekezés egész hétvégén folyamatos volt, országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, 130 ezer liternél is többet juttattak el az emberekhez, több mint 720 helyszínen működött párakapu, és 110 településen volt, vagy van érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, közölte a miniszterelnök hétfőn a Facebook oldalán. Magyar Péter azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint szombaton és vasárnap egyetlen tervezett műtét sem maradt el, ugyanakkor 5 intenzív osztályon hibásodott meg a klímaberendezés, melyek javítását azonnal megkezdték. Közölte azt is, hogy a MÁV hálózatán 25 vasútvonalon volt érvényben sebességkorlátozás a rendkívüli hőség miatt. A kormányfő szerint a hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken, a Magyar Honvédség a tiszaújvárosi triatlon versenyre is ivóvizet szállított. Arra kérnek minden munkáltatót, tette hozzá Magyar Péter, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, azt is kérik, a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden korahajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját június 30-án kedden. Én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink! Délelőtti magazinműsorunk első órájában elsőként a kalendáriumot lapozzuk fel, majd az útravaló című rovatunkat hallhatják. A fél nyolcas rövid hírek után nem sokkal pedig arról szólunk, hogy lezárult a 2025-26-os tanév a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Barát Béla rektorral Olá Ilona beszélget majd. Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk erre az órára, számítunk figyelmükre!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 30-a van a Pálok és a Besék nevenapja. Isten éltesse a kedves névnaposokat és azokat is, akik e napon születtek. Sok boldogságot kívánunk nekik. 1722-ben a Magyar Országgyűlés elfogadta a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburg ház nőági örökösödési jogát. Az Erdélyi Országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta. 1853-ban Teleki Blanka grófnőt 10 évi várfogságra ítélték az osztrákok magyar szellemű leánynevelés vádjával. 1894-ben nyitották meg az azóta London egyik jelképévé vált Tower hidat. 1905-ben Albert Einstein publikálta a Mozgó testek elektrodinamikájáról című dolgozatát, melyben bevezeti a speciális relativitás elméletet. 1959-ben pedig e napon szólalt meg a Szabó család első adása a Kossuth Rádióban. E napon született 1799-ben Petényi Salamon János természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. 1860-ban ifjú gróf Andrássy Gyula politikus született, aki 1906 és 1910 között belügyminiszter, 1918-ban a monarchia utolsó külügyminisztere volt. 1884-ben született Szép Ernő, író, költő, színműíró, 1892-ben Lajta László zeneszerző, népzenekutató, 1900-ban pedig Szabó Ernő színész rendező, érdemes és kiváló művész, Hannibál tanár úr alakja talán a legemlékezetesebb. 1912-ben Fasang Árpád karnagy született, 2001-ben hunyt el. 2005-ben hunyt el Novák Éva versenyúszónő, 15-szörös magyar bajnok. Ma van a Magyar Szabadság napja annak emlékére, hogy hivatalosan 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Kedves hallgatóink, a június 30-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

baráttár. A kisherceg szerint a felnőtteknek azért nincsenek barátaik, mert barátokat nem lehet vásárolni. Ez bizony igaz. Vásárolni azt nem. Úgy tűnik azonban gyűjteni annál inkább. Biztosan sokan fölfigyeltek már rá, hogy új hobbi van terjedőben. A világháló adta újabbnál újabb lehetőségek valamelyikét igénybe véve, összegyűjtjük, rendszerezzük baráti, ismerősi kapcsolatainkat. Bevallhatom, nekem ez a hobbi alapjában véve roppant módon tetszik. A kiindulási helyzet végtelenül egyszerű. Valaki meghív egy ilyesfajta ismerős gyűjtő programba, s nincs más dolgod, mint amennyiben tényleg ismered az illetőt, elfogadod a meghívását. Aztán nekiindulsz, először szétnézel meghívód ismerősei között, és fölfedezel egy sor embert, akiket te is kisebb-nagyobb jó indulattal, barátaidnak és ismerőseidnek tarthatsz. Miután feléjük immár te jelezted, hogy szeretnéd, ha bekerülnének egyáltalán nem hétköznapi gyűjteményedbe, rajtuk keresztül egyre több régi barátra, ismerősre, osztálytársra fogsz bukkanni. Ezen az úton egyre több, kicsit elfeledett, kicsit megporosodott, rokoni, baráti szálakat fogsz tudni feleleveníteni, leporolni, megfrissíteni. Ezeket az elveszettnek hitt szálakat újra felvenni, ami régen elszakadt már, újra összekötni, kihűlt kapcsolatokat újra izzítani, messzire csatangolt gyermekkori vagy középiskolás pajtásokat, osztálytársakat legalább virtuálisan nyakon csípni, lélekmelegítő érzés lehet. A távolra szakadtaknak legalább így életjelt adni, itt vagyok, meg vagyok, élek, emlékszem rád, örülök neki, hogy nyomodra bukkantam, hogy még ha így is, de hallhattam rólad, tudni, hogy jól megy sorod, de legalábbis megy, hogy te is élsz, gyűröd magad alatt az akadályokat, és ha őszintén vagyunk magunkhoz, azért ez sem utolsó. Mondom, alapjában véve nagyon jónak tartom tehát a kezdeményezést. Vagy inkább hadd mondjam úgy, jó ideig nagyon jónak tartottam. Történt egy idő után, hogy azt kezdtem érezni, gyűjteményem kezdi elveszíteni a komolyságát. Az engem ismerősnek jelölő emberek egy részéről nem egyszer csak hosszas fejtörés, mit fejtörés, kisebb nyomozás után tudtam csak eldönteni, vajon honnan is ismerhetném őket. Volt, akikkel az összes közös vonás annyi volt, hogy az életünk egy szakaszában bizonyos ideig együtt koptattuk egyazon intézmény lépcsőit. Esetleg éppen úgynevezett köszönő viszonyban is voltunk egymással. Ez pedig fölvetett számomra egy nagyon eleminek tűnő, de annál fontosabb kérdést. Jó 2000 évvel ezelőtt egy nagyon tanulságos párbeszéd részeként azt kérdezte valaki a híres mestertől, de ki az én fele barátom? Én manapság csupán arra a kérdésre szeretnék kimerítő választ találni, hogy de ki az én ismerősöm? Bocsinálta, önmagáért való kérdés? Időpazarló agyalás? Egyszerű a válasz, mint a karikacsapás, vagy mi is úgy vagyunk, mint Augustinus az idő definíciójával, hogyha nem kérdezett, tudom, ha kérdezett, nem tudom. Igen, azzal magam is tisztában vagyok, hogy az úgynevezett kapcsolati hálómban nem egyenlő távolságra helyezkednek el a körülöttem élő emberek. Jól is néznek ki, ha ugyanolyan közel érezném magamhoz a kedvesemet mondjuk, mint a főnökömet, vagy a szüleimet, mint a szomszédaimat. Azokról a speciális esetekről most ne is beszéljünk inkább, amikor az összehasonlított kategóriák véletlenül éppen egybe is esnek. A kérdés azon a ponton válik igazán valóságossá és gyakorlativá, hogy ebben az emlegetett kapcsolati hálóban hol van az a távolság, hol van az a határ, amin belül azt mondhatom valakire, igen, ő az ismerősöm. Vagy negatívan megfogalmazva, igen, tudom, kiről beszélsz, de nem ismerem igazán az illetőt. Mi alapján mondom azt, hogy ismerek valakit? Elegendő-e az, hogy vannak róla ismereteim? Hogy birtokában vagyok életrajzi adatai egy részének?
hogy tudok a magánéletéről egyet s mást. De hát ilyen alapon a diktatúrákban élők mindenkori legjobb ismerőse az adott ország titkos rendőrsége vagy kémhálózata lenne, amit meg ugye senki nem állítana és még kevésbé szeretne. Inkább úgy érzem, ami igazán döntő ebben a tekintetben, az az, hogy van-e közös történetünk az illető másik emberrel. Vannak-e közös emlékeink? És ennek egyenes folytatásaként, hogy hagyok-e számára helyet a jövőbeli életemben? Tudok-e neki bizalmat szavazni a holnapra nézve? Sok ismerősöm van a világhálón, vajon hányan tudják, milyen örömeim vannak, mi lelkesít és mitől leszek szomorú, mitől esem kétségbe? Vajon közülük hányan sírtak már vélem, és hányan nevettünk már úgy együtt, hogy a könnyeink

0: vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
1: És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
0: Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe. Tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbacskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ez ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a témában Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: vége. Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. A másfél-két órás programban a választható előadások a fegyvermustra, a Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa, valamint a középkori szemfényvesztés. A fegyvermustra bemutatja a középkori fegyverek fejlődését és betekintést enged a lovagi harcmodor megismerésébe is. A Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa magában foglalja a Diósgyőri vár történetét a kezdetektől a 14. századi dicsőséges fénykoron át egészen a vár elnéptelenedéséig. A középkori szemfényvesztés pedig egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, amelyben a középkorról, illetve használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a nézők. Emellett olyan középkori sportokat is megismerhetnek a látogatók, mint például a fegyverhajítás vagy az íjászat, a kisebbek pedig egy középkori játszóteret is kipróbálhatnak. Most folytatjuk a beszélgetést a témában Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével.
2: Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk a... Egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki mindenáron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a Pajta Játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épült tulajdonképpen a Pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk egy csokrot. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a Pajta Játéktárat, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük kézüt eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, hogy megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyes egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást, hiszen azért ez a csatacsillag is, és a kelevéz is egy veszélyes üzem. Régen is az volt, még hál' Istennek semmilyen probléma nem történt, de tényleg nagyon figyelünk. Tehát íjászat van, ezek a dobások, és a fegyvertapogató is, ahol egyébként még a láncinget is megemelhetjük, vagy akár felpróbálhatjuk, megnézzük, hogy mitől lehet egy ilyen láncing 12-15 kiló, ami egyébként úgy tűnik, hogy egy kis lezser ingecske, aztán amikor felveszik, pont az előző szakmai napon, amikor felvette az egyik fiatal egyetemista hölgy, hát meglepődött meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta a melvértezett, lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata, nem tudom, hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni. Ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve, akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
1: Úgyhogy mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
2: Igen. És tavasztól, ahogy itt beszéltünk, és tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettől péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a táborba szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táboron van, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt, szinte minden évben van Debrecenből csoportunk, de telefonon kerestek Sárospatakról is. Tehát hogy nem csak arról beszélünk, hogy Miskolc és Miskolc környéki iskolák, és hál' Istennek ez évek óta működik. 10 és 15 óra között egyébként általában hétköznapokon normál munkaidőben, most értsék jól a hallgatók, tehát napközben vannak ezek a foglalkozások.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy a szükség szülte tulajdonképpen a pajtát. Mit jelent ez pontosan?
2: Rekonstrukció második üteme, amikor elkezdődött, 2021-ben, hogyha jól emlékszem, akkor költöztettük le a várat, akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél a nagy kapunál is hirdeti ezt a tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években. Reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra jár. Be is tértek egyébként, elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem még a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődés, hogy mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva. De mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos. Tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat. Úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
1: És ugye játéktár a neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
2: Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
1: Többször említetted a szakmai napot, erről mit tudhatunk?
2: Nyár elején volt egy szakmai napunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Ez az úgynevezett látóút szakmai nap, itt látópont címet nyertünk, és az országból mindenhonnan jöttek közművelődési szakemberek, szó szerint mindenhonnan, tehát ha azt mondom, hogy hogy Tapolcáról például, nem Miskolc Tapolcáról, Veszprémből, Tatáról, hogy csak egy párat emeljek ki, és Székesfehérvárról is, akkor azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul. Természetesen azért az elmúlt időszakban, amikor dübörgött a vár, tehát amíg nem kezdődött el a rekonstrukció második menete, ez nem volt rendkívüli, hogy mi mentünk egy szakmai napra, vagy jöttek hozzánk, hiszen benne voltunk ebben a vérkeringésben, és most újra azt látom, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerült, és a közművelődési szakemberek is azt erősítették meg, hogy van ennek létjogosultsága, amit csinálunk, ezért volt ez egyébként nagyon-nagyon jó visszajelzés, mert hogy természetesen a látogató véleménye a legfontosabb, vagy itt azok, a rádióhallgatók, akik majd ellátogatnak hozzánk, vagy akik már voltak, de azért mindenféle kritika nélkül az mégsem szakmai. Itt egy szakmai grémium előtt kellett előadnunk, és olyan visszajelzést kaptunk, hogy igenis, ennek van helye a palettán, és nagyon jól csináljuk, és szinte egyedülállóan az országban. Ennek nagyon örültünk, és hát egy olyan napot töltöttünk el velük, szó szerint napot, tehát itt reggeltől kezdődtek a programok, mindent előadtunk, szinte minden előadást láttak, kipróbálták a játékokat és a sportokat, utána volt egy ebéd, és egy közös értékeléssel zárult gyakorlatilag a nap, úgy indultak, amit láttam, hogy mindenki a kis tarsolyában egy nagyon jó napot vitt haza, és meg is ígérte, hogy akár a Pajtába, akár később a majd megnyíló várba természetesen visszalátogat. Szóval ez az, ami számunkra a legnagyobb megerősítés, és mi is merítettünk ebből erőt, hogy igenis érdemes ezt így tovább csinálni ebben a formában. Hát csináljuk is, mert hogy volt folyamatosan táborokból is jelentkeznek egy-egy nap, tehát most is benne vagyunk azokban a hetekben, ahol jönnek a csoportok. Még egyszer mondom, hogy iskolákból is folyamatosan jöttek tavasszal, és természetesen ez őszre is érvényes. Van olyan iskola, aki nem tudott tavasszal eljönni, mert annyira sűrű volt a program, de ígérte, hogy ő bizony ősszel már jelezte, hogy ősszel jelentkezni fog.
1: Ha valaki szeretne bővebb információt a Pajta játéktárról, hol keresheti?
2: Facebookon fent vagyunk, közösségi média felületeken fent vagyunk, és természetesen ott megtalálható a további információ és jelentkezés. Egyébként én vagyok ebből a szempontból az összefogója, tehát nálam nekem szoktak e-mailt írni, de az is fent van természetesen, azért nem szeretném most itt ezzel húzni az időt, hogy a Európa Rádióba ezt beolvasom, hanem akinek felkeltettük az érdeklődését, rámegy ezekre a közösségi felületekre, és ott mindent megtalál, hogy hogyan jelentkezhet, és az információkat is, mert hogy azért itt van egy regisztráció, tehát például, hogyha nagyobb csoport jön, akkor az igényelt időpont előtt 5 nappal lehetséges a regisztráció, hogy azért, ugye itt nem egy meg két kollégát mozgatunk, tehát nem véletlen, hogy a többi programunkkal, ami van a lovagi tornák terén, össze kell hangolni, nem egyszerű ez, úgyhogy azért mondom, hogy a jelentkezési határidőt tartani az azért fontos, és minden mást is megtalálhatnak. De még egyszer elmondom, hogy a választható időpontok május 4-e és október 30 között, ez szinte már biztos, a hétfő kivételével hétköznapokon, mert hogy ha van valami hétvégi nagy rendezvényünk, akkor bizony hétfőn rendbe kell tenni úgy a Pajtát, hogy az a látogatóknak használható legyen. Tehát 2-től péntekig 10 és 15 óra közé hirdetjük meg ezeket az időpontokat bejelentkezés alapján.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország számos részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A korai és középérésű kajszifajták szedése elkezdődött, várhatóan július végéig lesznek kaphatóak. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskunvár megye, ám az itteni ültetvények jelentős része 10 termőévből 6-7 évben számottevő fagykárt szenved. Borsodabói Zemplén vármegyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés, annak adatai szerint. A tartós hőség nehezíti a betakarítást, mert melegben gyorsabb az érés, így a különböző fajták érési ideje összetorlódhat. Közölték azt is, a gazdaságos kajszi termesztés alapja a megfelelő termőhely, a termőhelyhez adaptált fajta és a korszerű termesztés technológia összehangolt alkalmazása, telepíteni csak több éves gazdasági értékmérővizsgálatokon átesett fajtákat lehet. Ezeket a szempontokat követve a közlemény szerint 10-15 éven belül 50 ezer tonna is teremhet Magyarországon évente. Annak szerint indokolt az ágazat szakmailag megalapozott újraszervezése, a korszerű termesztési ismeretek és a legjobban alkalmazkodó fajták elterjesztése. A szegénység csökkentéséről, a lakhatási válságról, a klímaváltozás hatásairól és a külföldi munkavállalók kérdéséről is egyeztetett a szociális és családügyi miniszter hétfőn Luxemburgban a foglalkoztatási, szociális, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanács ülésén. A formáció célja olyan jogszabályok és szakpolitikai iránymutatások elfogadása, amelyek többek közt a jóllétet, a munkakörülményeket vagy épp a társadalmi befogadást hivatottak javítani az Európai Unióban. Kátai Németh Vilmos felszólalásában hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elkötelezett a szegénység csökkentése mellett minden korosztályban. Ennek érdekében erősíteni szeretnék a munkaerőpiaci részvételt támogató intézkedéseket a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban. Bevezetik az egyablakos, egyszerűsített online és offline szociális ügyintézést. Az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság létrehozásával pedig az adminisztrációs szemléletet erősítik majd. A lakhatási válsággal kapcsolatban a miniszter úgy vélekedett, hogy ez a terület uniós szintű közös gondolkodást igényel, és bár Magyarországon ez elsősorban a sérülékeny társadalmi csoportokat érinti, egyre több fiatal, idős és alacsony jövedelmű emberre jelent veszélyt. A résztvevők tanácskoztak továbbá a klímaváltozás hatásairól a munkavilágára és a munkavállalók érdekeinek képviseletéről extrém időjárási körülmények esetén. Rendszeres tanácskozásról, közös álláspont kialakításáról és együttes önkormányzati érdekképviseletről állapodott meg a 8 önkormányzati érdekszövetség elnöke hétfőn. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György által vezetett Gödöllő önkormányzata a tanácskozás után azt közölte, első lépésként a szövetségek által elkészített, az önkormányzatokat érintő javaslatokat, szakmai anyagokat összefésülik, és egy közös álláspontot alakítanak ki. Hozzátették, a legfontosabb feladat az önkormányzatokat érintő, azonnali intézkedéseket igénylő kérdések megoldása a biztonságos működés érdekében. A második lépés az azonos stratégiai irányok kijelölése, amelyek újra szabályozzák az állam és az önkormányzatok közötti feladat, valamint forrás megosztást. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó nagyon erős UVB-sugárzás várható ma, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT. A közleményben arra kérték az embereket, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen, és a lehetséges kerüljék a napozást 11 és 15 óra között. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt, hiszen normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőr keletkezhet. A várható UVB értékek területi eloszlása megtekinthető a met.hu weboldalon. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írta a közösségi oldalán Bóna Szabolcs. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter kiemelte, a hosszantartó hőségben a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról.
0: Az időjárásról.
1: Ma is hőségben lesz részünk, várhatóan ma tetőzik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, délután 36 és 39 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mai adásunkban először Gavruca Nagy Emese lelkipásztort hallják, aki az előkészületekről és a múlt örökségéről osztja meg gondolatait.
2: Az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének. Fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár a régió reformációjáról mond érdekes dolgokat.
3: Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándorprédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is.
1: Asztalos József, a Hernád kiadó szerkesztője pedig a Cserébe rejtett kincs című tárlat létrehozásáról beszél.
4: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a Cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani.
1: Tartalmas időtöltést kívánok!

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Négyszázötven éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év, Gavruca nagyemese lelkipásztor?
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos, alapokat jelent.
1: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
2: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ezt fedi.
1: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
2: Igazából nem is tudom.
1: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
2: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
1: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
2: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy 6 ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
1: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
2: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése, az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül árpádkori templom.
1: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van, hogy a gyülekezet alapítása és a reformációnak az indulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
2: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták véletlenül a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
1: Hogyan emlékeznek erre a kerekévfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
2: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz, a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
1: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy háladó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
2: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai élő gyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
2: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni. És ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
1: Milyenek a cserépfalui reformátusok? Inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
2: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jellemvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a mai emberéhez.
1: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
2: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
1: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
3: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
1: Otthon?
3: Igen.
1: Ez hobbi vagy hivatás?
3: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
1: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
3: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye jobban.
1: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
3: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven ez a süthető gyurma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen. Ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszítve, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
1: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
3: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
1: Egy cserépfalui, ugye?
3: Igen.
1: Mióta él itt a településen?
3: 23-4 éve.
1: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
3: Mondjuk igen.
1: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
3: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszer ügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami úgy nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
1: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
3: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
1: Szeret itt a településen élni?
3: Én igen, nagyon.
1: Mit szeret Cserépfaluban?
3: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
1: Megszoktam már azóta? Volt ideje?
3: Persze.
1: 450 éves a református egyházközség Cserépfalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy 5 állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Hamarosan folytatjuk az ünnepségen készült összeállításunkat. Maradjanak velünk!

égéről elszálltak a bronzsasok, este a lemenő nap vérével a császáré is elfolyhatott. A zsoldosok kapzsiságával mindig számot kellett vetni, de szeszélyeiket sohasem lehetett kiszámítani. A zsoldba vett barbárok urai lettek bérlőjüknek, a birodalomnak, és közvetlen veszedelmét jelentették, mint a határokon túl éhesen leskelődő testvéreik. Az előregedés minden nyavajája kikezdte a római világot, de a legnagyobb baja mégis az uralom bizonytalansága volt. A világ urává lenni nem volt nehéz, de megmaradni annak csak Diokleciánus tudott a kalandor császárok közül. Éremvéső hízelgés nélkül nevezhették Restitutor Orbisnak, uralma biztosításával megmentője lett a birodalomnak. A dalmata rabszolga sarjadék már túl volt a 40-en, amikor trónra került. Szintén lázadó katonák kegyelméből két elvérzett vetétárs holttestén keresztül. A bíborral együtt a Jovius nevet is fölvette, talán homályos származása eltakarására is, és a világ hamar meggyőződhetett róla, hogy nem méltatlan rá. Az a hadi sanyarúságban nevelkedett tábornok, akinek a nevével se voltak egészen tisztában, valóban többnek mutatkozott a szerencse kegyeltjénél. El lehetett neki hinni, hogy az Istenek atya megosztotta vele világkormányzó bölcsességét. Az alája vetett világ legalább, amely annyi esztelenséget látott uralkodni maga felett, nem vonakodott Istent látni nyugalma visszaadójában. Pedig aztán csak bölcs paraszt volt, nyílteszű és becsületes szándékú. Annyira nyers, amennyire mérsékelt, hogy rendet tudjon csinálni azon az elvadult birtokon, amely a Tamesisztől az Eufráteszig, a borostyán termő északi tengertől a gyöngytermő vörös tengerig ért. Azon kezdte, hogy székhelyét provinciális városban rendezte be, Európa és Ázsia határán, abban a Nikomédiában, amelynek falai közt fejezte be életét a bujdosó Hannibál. Rómába a lábát se tette be, a mendemonda szerint azért, mert tartott tőle, hogy a patríciusok gőgje és a plebs szemtelensége gúnyverseket firkál szobrai alá. Ha kitudódik az isteni császárról, hogy karthoz szokott kezének, nehéz az írónád. És némelyek még emlékeztek rá, hogy valahol a Via Nomentánán lakott, azaz Anulius szenátor, akinek a házában az irodalmi nevelésben nem részesült császár apja az irodalomnak élt. Tudnilik ott írnokoskodott, mint névtelen, csak számmal megkülönböztetett rabszolga. A császár minden esetre beérte azzal, hogy kikiáltásáról levélben értesítette a szenátust, anélkül, hogy jóváhagyását kérte volna. És mikor a szenátus üdvözlő küldöttséget célzást tett arra, hogy a Szentváros várja haza az imperátort, azt felelte, hogy ő nem egy városnak, hanem az egész birodalomnak császára. Róma úgy érezte, ilyen megszégyenítés nem érte akkor sem, mikor fórumán a gallusok tábort üzejégtek. S ha Rómában lettek volna még férfiak, akkor ledöntögették volna a fórumon a rabszolga fiának szobrait. Így azonban Róma beérte óvatos mormogással, s azzal a biztos reménnyel, hogy a légiók majd gondoskodnak ellencsászárról, aki a világ fővárosának megadja az elégtételt. Róma megcsalódott. Diokleciánus nem lett szolgája a légióknak, amelyek úrrá tették, és ellencsászárait legyőzte, mielőtt kikiáltották volna őket. Tábornokai közt legtöbb oka volt tartani földjétől, a szintén illír Maximianustól, aki épp oly alacsony sorból verekedte föl magát, mint ő. Jó hadvezér volt, vakmerő katona, de korlátolt és hiú ember. Ellenségnek veszedelmes lett volna, mint barátot, hasznosítani lehetett. Az új császár azt mondta neki. A római birodalom olyan nagyján nőtt, hogy egy úr többé el nem kormányozhatja, és olyan beteg, hogy egy orvos meg nem gyógyíthatja. Nekem segítő kéz kell, olyan, amelyik fölér az enyémmel. Egyedül téged találtalak alkalmasnak arra, hogy megosszam veled bíborom gondját és dicsőségét. Vedd ezt magadra, mint a birodalom nyugati Augustusa, és indulj légióiddal a fellázadt gall parasztok ellen. Vezéreljenek el az istenek abban a díszben, amelyet én adok neked,

0: hozzanak vissza abban a dicsőségben, amelyet magad szerzel magadnak. Maximianus boldogan hajtotta meg térdét, és elment legyőzni a gall parasztok forradalmát. Öröme sokkal nagyobb volt sem, hogy érezte volna, hogy parancsot teljesít, amikor lázadás elől viszi lázadók ellen a katonáit. Mikor visszatért, arra számítván, hogy mint triumfátor tapsoltatja meg magát Rómával, Diocletianus hálálkodva fogadta, s többel jutalmazta, mint amennyit várt. Ha én Jovius vagyok, légy te Herkulius, oltárokon szenteltessék meg a te neved mindenütt, ahol isteni ősöd tisztelt az emberek között. Egy új istent nem talált oly veszedelmesnek Diocletianus, mint egy hadvezért, aki diadalmas hadseregre támaszkodik. Hatalmát gyöngíteni kellett, mielőtt kísérletet tett volna megnagyítására. A pártusok Mezopotámiában rabolnak, perzsák megszállották Arméniát. A blemiek csordája fenyegeti Egyiptomot. Tudom, hogy most rád nem számíthatok, mert a te országaidban is reng a föld. Az óceánus partjait a brit kalózok fosztogatják. Hiszpániában a hegyi törzsek gyújtogatnak, és a gótok lándzsái, miután erőt vettek a burgundokon, vandálokon és gepidákon, ellened vannak fordítva. Nem gondolod-e, hogy mindkettőnknek egy-egy fiatal segítő társat kellene magunk mellé venni, s két kéz helyett négyel forgatni a kardot? A második augusztusnak a gondolkodás nem volt kenyere, s illendőnek se találta volna gondolkozni azon, amit az első augusztus akart. Amint az Galériuszt, ő Konstanciusz tábornokot vette maga mellé Cézárnak, ami ha nem kimondottan is olyan trónörökös félét jelentett. A két fiatal megkapta védelemre és igazgatásra a birodalom egy-egy negyedét. És hogy hűségükre ne csak a feljebb való, hanem a család főjogán is számíthassanak, mind a két augusztus adoptálta Cézárját, és hozzáadta feleségül a lányát. A tetrarchia rendszere ilyen művészettel kiépítve biztosította Diocletianus uralmát, és vele a birodalom belső békéjét. Kicsoda, ki ellen? Miért ütött volna itt pártot? Lázadásnak se célja, se értelme nem lehetett. Négy kivont kard állandóan segítette, igaz, ellenőrizte is egymást. Némi surlódás kezdetben volt is köztük, de Diocletianus okossága mindig elejét tudta venni az összecsapásnak. Maximianus Rómából akarta igazgatni a maga országait, Itáliát, Réciát és a két Nórikumot. Diocletianus félt attól, hogy a rövidlátó embert hiúsága szarvánál fogva valami oktalanságba vezetik bele a megbántott patriciusok és pretóriánusok. Székhelyéül tehát Mediolánumot jelölte ki, megértetvén vele, hogy az alpesek tövéből könnyebb szemmel tartani az északi barbárokat. Maximianus erre legalább serdülő fiát, Maxentiust akarta Rómában lakatni, ott palotát, Bajéban pedig villát építetvén neki. Diocletianus ebben is megérezte a veszélyt. Azt a megtisztelő ajánlatot tette császártársának, hogy fiát udvarába veszi. Konstantius Cézár fiával, Konstantinusszal együtt, és személyes felügyelete alatt nevelteti. Ezt ugyan túlszedésnek is lehetett volna magyarázni, és talán nem is alap nélkül, de Maximianus csak tisztességet látott benne, és a császár barátságának újabb bizonyságát. A társ császár szabados életű ember volt, és nem nagyon bánta, hogy nyiladozó szemű fia nem fog neki lábatlankodni. Konstantius Cézár már sokkal nehezebb szívvel vált meg fiától, de ő is könnyebbülésnek érezte, hogy az előzött első feleség képmása nem lesz mindig a másodiknak szem előtt. A két Cézár közt is volt valami egyenetlenkedés, amit Diocletianus már a perzsa háborúskodás alatt észrevett. A Karhéi csata előtt összeszólalkozott a két hadvezér úgy, mint az a katonák szokása, s attól fogva Galérius bár nem mutatott haragot, de nem volt éppen jó indulattalan nyugati Cézár iránt. Diocletianus hallatlanná tette a fullánkos megjegyzéseket, egyszer azonban talált köztük olyat, ami gondba ejtette. Galerius azt pegykázta neki, hogy Constantius nem tud tekintélyt tartani. Nem alattvalók, hanem barátok gyanánt érintkezik a megszállt területek barbár törzsfőnökeivel. 10 kíséret nélkül jár velük vadászni, s fakupával köszönt vissza az áldomásiváson. Nincs benne annyi méltóság, mint egy toborzó Campi doktorban. S nem csak a maga tekintélyét ássa alá, hanem a birodalomét is. A császár, aki természettől emberséges és szokásaiban egyszerű volt, mint uralkodó, sokat bevérezte a kezét, s az emberek előtt sohasem mutatkozott másképp, mint tetőtől talpig drága kövekbe és gyöngyökbe öltözve. Uralma elvi zsarnokság volt, nem ösztönös, hanem hidegen átgondolt, nem szeszélyes öröngés, hanem jóhiszemű rendszer. Alattvalóiban nem látott római polgárokat, csak elaljasodott, megbízhatatlan az önállóságtól rég elszokott rabszolgákat. Elgondolása szerint a birodalmat csak az menthette meg, ha tökéletes rabszolgákká teszi azokat, akiknek semmi képességük nem volt már arra, hogy szabad emberekké válhassanak. Tudatosan tette egész rendszerét rabszolganevelő iskolává, amelyben nem tanítanak mást, mint vak engedelmességet egy isteni akarattal szemben, amely villámokba öltözve ragyog és öl. Ezért ütődött meg a császár a nyugati Cézár kormányzói módszerén, és ezért iratott neki intő levelet. Abban a hiszemben ruháztunk fel a bíborral, hogy tudod méltóképpen viselni. Sajnálkozva halljuk, hogy nem tanultál meg uralkodni, mert alattvalóid előtt nem mutatod magad a méltóság pompájában. Pedig a halandók megkívánják az istenektől, hogy elkápráztassák őket. Kitisztelné Jupitert, ha bocskorban járna az emberek között, és fakupával töltetné magának Ganymédesszel a halhatatlanság italát. A Cézár szerényen csak annyit felelt, hogy őt olyan barbárok közé küldte az Augustusok kegyelme, akik fából faragnak maguknak Jupitert. Igen, de aranykarikát akasztanak a nyakába, íratta vissza a császár. Ne felejtsd el, hogy fiatal korunkat magunk is barbárok között töltöttük, s tudjuk, hogy a szegénység az ő szemükben is szégyenletes és megvetendő. Körülbelül ez az egyetlen dolog, amiben megegyeznek a művelt emberekkel. Elvárjuk tőled, hogy megtanulsz meggazdagodni, és követed Galerius Cézár példáját, aki nem csak karja erejével, hanem megjelenése pompájával is hódít. Mikor a karpuszok aranyos páncéljában a bíbor takarós lován meglátták a csatasor élén, fegyvereiket eldobálták, mondván, hogy Isten ellen nem harcolnak. Constantius most már megbizonyosodott arról, hogy Galerius keze van a dologban, de sokkal jobban tisztelte a császárt sem, hogy válaszában erre célzást tett volna. Engedelmességet ígért és javulást fogadott. Egy év múlva éppen, mikor a római birodalom legészakibb vonalán visszaverte a piktek és kótok támadását, arról kapott hírt, hogy rövidesen látogatásra érkezik Galerius. Hazasietett cégvárosába, a belgák földjén lévő Augusta Trevirorumba, amelyet nem sokkal azelőtt a nagy anarchia idején romboltak le a germánok. Constantius mindjárt uralkodása kezdetén új várost emelt a romokon. Már fölépültek a bazilikák, a cirkusz, a fórum, a fürdők, és a törzsek főnökei azt hitték, a keleti Cézár városavatásra érkezik. Constantius, akinek halvány arcát a harag pirossága gyújtotta ki, lehűtötte őket. Galerius azt akarja megtudni, megtanultam-e már uralkodni, és meggazdagodtam-e a ti elszegényítésetekből. Szokott őszinteségével elmondta barbár barátainak az előzményeket. Az eredmény az lett, hogy ami arany és ezüst ékesség található volt, a Rénusz és a Szekvána közt, azt a barbár előkelőségek vetekedve hordták össze uruk udvarába. Galerius túlzott pompával érkezett meg, mégis olyan zavarba ejtette, amit látott, hogy alig tudta köszöntőjét elmondani. Constantius bíbor baldahínum alatt gyöngyök és drágakövek szikráiban fogadta. S 300 szemére terítetett arannyal a lakomán, amelyen a barbárok régi patriciusok méltóságával éltették Rómát. Dioklecianus egyszerre kapta Galerius jelentését és Constantius levelét, aki őszinte vallomást tett az imperátornak. Constantius Cézár megtanult uralkodni, írta Galerius, és hozzáfűzte azt, amit legalkalmasabbnak vélt az imperátor gyanújának felkeltésére. Szinte félelmetesen meggazdagodott. Constantius levele így végződött. Vakmerő színlelésemmel nem követedet akartam rászedni mindnyájunk legszentségesebb ura. Téged akartalak meggyőzni arról, hogy alattvalóim hűsége nagyobb erőssége birodalmadnak, mint az én gazdagságom volna. Palotám ma megint szegény és üres, és én ma már újra tábori fakupámból oltottam szomjamat. De amely pillanatban parancsod és a birodalom érdeke kívánja, Gallia és Britannia önként felajánlja neked minden kincsét.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetén.
6: Főr Eliza.
7: Házasságon innen.
8: Katalin.
9: A gyerek.
10: A gólya kalifa.
11: Foszti fiú esetén.
12: Pacsirta.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a víziközműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abói-Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, néhol várható zápor, zivatar. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Megint egy csomó helyen vízkorlátozás van itt a mi környékünkön. Nagy melegben ez miért törvényszerű? Hát annyival nem ihatunk többet. A medencéket föltöltöttük a tavasz elején. Ha miért fogy el?
2: Hát az átlagos fejenkénti vízfogyasztás az 100 liter körül mozgott olyan 10 évvel ezelőtt, és sajnos az időközben ismét elkezdett emelkedni, 115 liter per fő per nap vízfogyasztásból. Körülbelül 3 liter az, amit valójában megiszunk. A többit azt egyrészt mosdásra, mosásra, konyhában, WC-ben és a többi. És ebben az időszakban pedig, ezekben a nagyon forró napokban, hát ha még menet közben szerzett valakiben medencét, akkor esetleg akár azt is töltögetheti. De egyébként alapvetően locsolásra, és egy újabb fejlemény, mert azt azon egy picit elcsodálkozott a szakma, hogy igen, egy 20-30 évvel ezelőtti időszakhoz képest, amikor egyébként 200 litert fogyasztottunk fejenként, a dinnyét a fürdőkádba hűtött, meg hasonló dolgok voltak, mert hogy a víznek egyrészt nem volt áram, és ezt még nem mérte senki. Ehhez képest ugye kevesebb, mint a felére csökkent le, ez a bizonyos 100 literre, hogy azóta miért kezdett újra emelkedni, és az egyik oka az persze az, hogy a vízdíjak 15 éve gyakorlatilag változatlanok.
1: Volt egy 25%-os infláció néhány évén.
2: Hát nem, hát 2010-hez képest, ja, hát akkor 100. Összességében 100%-os volt az infláció, tehát a egy főre vagy a családi háztartásra jutó költségek a korábbi nagyjából átlagosan 3%-ról ma a mai napra átlagosan 1% alá estek vissza. Tehát, de most ebben a részében nem szeretnék annyira belemenni. A lényeg, ami lényeg viszont, hogy hűtésre is használják a akár vidéki, de akár budapesti környezetben. Tehát az udvartér, a kövek, a teraszok hűtésére.
1: Mi ez a porlasztós hűtés?
2: Akár porlasztós, vagy akár a slagon keresztül. Egy nagyon érdekes összefüggésre szeretném felhívni a figyelmet. Általában szoktunk beszélni a víz és az energia kapcsolatáról. És Európai Uniós törekvések mentén, meg egyáltalán a klímaváltozás megelőzése, tehát a karbonkibocsátás, vagy akár a víz, vízi közmű szolgáltatás, vagy a szennyvíztisztítás legyen karbonsemleges, tehát energia semleges. Beszélünk erről akkor, amikor egyébként egy köbméter, egyébként egy tonna víznek a kitermelése, tisztítása, a háztartásokhoz való, vagy az ipari felhasználókhoz, közületekhez való eljutatása, és annak az energiaigénye nagyjából 1 kWh, ugyanez a helyzet a szennyvíz oldalon, viszont, és ez egy nagyon érdekes aspektus, 1 liter víznek az elpárologtatása, hogyha mondjuk egy tea főző vagy tea vízforralót úgy bekapcsolva felejtünk, kinyitott állapotban, mondjuk egy 1 kWh-s, 1000 wattos teljesítménnyel, akkor nagyjából 40 perc alatt párolog el. Most ugyanezt a hőt veszi föl a környezetéből, amikor elpárolog. Ez 1 liter. Ehhez képest 1 köbméter, az 1000 liter, tehát 1 köbméter vízzel 700 kWh-nyi energiát tudunk elvonni a közvetlen környezetünkből. Tehát ez egy olyan hűtőhatás, ami ha van, vagy ha lenne, mert a helyzet az, hogy időközben nincs, tehát ott, ahol ugye korlátozni kell, vagy éppenséggel azért mert, és itt két okot különböztessünk meg. Az egyik az a vízkészlet, hogy egyáltalán van-e víz a felszín alól, vagy éppenséggel itt Budapesten, mondjuk a Dunából, főleg úgy, hogy szélsőségesen alacsony dunavízállások tudnak lenni, a folyóvíz medre is süllyed folyamatosan, tehát van egyáltalán víz. És a másik dolog pedig, hogy az ellátó rendszerek, az infrastruktúra, az fel van-e készülve arra. Itt Budapesten például a mondjuk normál időben napi 400-400 pár tízezer köbméter per nap vízfogyasztás, az ebben az időszakban 600-650 ezer köbméterre, tehát 50%-kal nő meg. Ugyanez a helyzet vidéken is.
1: Uh-huh. Menjünk vissza egy pillanatra oda, hogy honnan van a mi vízünk. Milyen forrásból szokás ellátni a lakosságot, meg az ipart? Hol van az a víz, ahonnan ki lehet ezt venni?
2: A hazai vízellátásnak a közüzemi vízellátás
1: az alapvetően,
2: egyrészt vezeték, ez a vezetékes vízellátás, ennek a döntő forrása alapvetően a felszín alatti vizek. Itt a Budapest nagyon kedvező fekvéssel, a Duna kavics ágya egy nagyon kiváló szűrést biztosít egy 2-3 hónapos elérési idővel, a Duna vizét gyönyörűen megszűrve, gyakorlatilag abszolút iható minőségben tudunk hozzáférni ehhez a vízhez. Más területeken mélyebb fúrások, rétegvizek 2-300 méter mélyről jönnek föl, egyébként részben pont ugyanolyan vízbázisokról, mint ahogy ahonnan a palackozott vizet, az ásványvizet is ellátják, szolgáltatják. És ezek részben tartalmazhatnak például a Dél-Alföldön, az ország néhány más részén is arzént, vagy éppen más olyan szennyezőanyagokat, amelyeket elő kell tisztítani, és ezt követően lehet ivóvízként szolgáltatni. És ugyanezt fogyasztják adott esetben a közületi vagy ipari felhasználók, kivéve akkor, hogy ha és amennyiben nem úgy gondolják, hogy hát ők mégse szeretnék az emelt vízdíjat, mert a nem lakossági fogyasztók számára itt a közelmúltban volt egy jelentősebb vízdíjemelés, megfizetni, hanem maguk fúrnak kutakat, és akkor egyébként készlet szempontjából, tehát magát azt, hogy kitermeljenek egy köbméter vizet, azért ők is 9 forintot fizetnek köbméterenként. Tehát meg kell különböztetni a szolgáltatás, az infrastruktúra, az energia, a szolgáltató személyzetének, karbantartás, hibaelhárítások, csőtörések, egyebeknek a költségét, plusz a víz készletértékét. Ugyanez mondjuk a mezőgazdaság esetén gyakorlatilag 0 forint.
1: Zárt rendszerben van a víz, tehát ha én elkezdek valahol kutakat fúrni, akkor törvényszerűen el fogok szívni más területekről vizet?
2: Alapvetően igen. Mondanám úgy általában, hogy igenis, meg nem is, mert egyrészt a különböző rétegeket, különböző geológiai képződmények, ilyen úgynevezett vízzáró rétegek, agyagosabb rétegek egymástól elzárhatják, viszont hosszabb távon, akár több száz kilométer távolságra is össze vannak kapcsolva ezek a rendszerek. Emlékezetes ebből a szempontból a Dunántúli középhegység, a karsztvidék, ugye amikor a bányászat okán Tatabánya, Tata környékén termelték ki a vizet azért, hogy a mélyebb rétegekből lehessen bányászni.
1: De bányászok ne fulladjanak meg, amikor lemennek.
2: Igen. És akkor kiszáradt például a tapocai tavasbarlang, vagy elkezdett a évízi forrásnak a vízhozama lecsökkenni, vagy éppen a budai hőforrásoknak a kapacitása is megváltozott. Tehát ezek össze vannak kötve horizontálisan is, és egy rosszabb hírünk van, hogy tudnélik a kontrollálatlan fúrások okán ezek vertikálisan is összekapcsolódnak, és egyébként vannak olyan jelentős vízbázisok, megyei-jogú városok vízbázisai is szennyeződtek el oly módon, hogy új vízbázisokat kellett nyitni, és adott esetben több 10 kilométer távolságról oda juttatni.
1: Tehát, hogyha átfúrok egy vízzáró réteget, akkor nem csak a vizet tudom onnan kivenni, hanem le tudom vinni felülről az összes szennyezést is.
2: Is lemegy,
1: és akkor az ott az a vízzáró réteg alatt, akkor megy tovább?
2: Akkor megy tovább, igen. Igen, pontosan.
1: A folyók vízszintjének csökkenése az egyenes arányosságban áll a kivehető víz mennyiségével. Még tanultam a közlekedő edények elvét, azok általában szintbe szoktak lenni egy idő után, igen, olyan igen, nincs, igen, hogy az egyikben több van.
2: Alapvetően igen, és ez a, tehát a folyók egyrészt vízjárása, másrészt pedig a folyó medrek a felső szakaszokon kialakított erőművek, víztározók egyebek okán a hordalék utánpótlás megszűnik, és a folyamatos hordalék elmosódással gyakorlatilag a maguk a medrek is süllyednek. Plusz ráadásul például nyári időszakban kritikusan alacsony tud lenni a folyók vízszintje, és akkor adott esetben a parti szűrésű kutak, amint említettem itt akár Budapest vagy Duna mentén különösen, több térségben, több településnél is, kutaknak a fenék, a pad szintje, ahol ilyen csápok nyúlnak ki, és a kavicsból szűrik meg a vizet, adott esetben a folyó vízszintje olyan kritikus mélységbe tud csökkenni, hogy már nincs megfelelő ráfolyás ezekre a kutakra, úgyhogy ez is egy megújítást igényel, és egyébként pedig, és akkor én azért visszatérnék erre a kritikus állapotra és a fogyasztás korlátozására, hogy tudnélik maga az ellátó rendszer, ez a vezetékhálózat, ez a nagyjából a vízvezetékhálózat, ez egy kb. 60 ezer kilométer hosszúságot tesz ki. Ennek közel az 50%, amíg a 60-as, 70-es, 80-as években épült, azbest cement csövekből áll. A tervezett élettartamunknak abszolút a végén vannak. Az energiahivatal hivatalos tájékoztatása szerint a 80% ezeknek a vezetékeknek kritikus, fokozottan kritikus állapotban van, folyamatosan növekvő csőtörésekkel, ennek megfelelően víz hálózati veszteségek, részben fel nem tárt, meg nem jelenő.
1: Folyik, csak nem tudják
2: folyik,
1: hova.
2: Hogy, igen, hát én szoktam néha úgy fogalmazni, hogy ez egy ugyan költséges, de a település vízháztartásához az altalaj öntözéshez valamiest hozzájárul. Ez most kérem, ne vegyük viccesre.
1: Ugyanis tudom, mint egy csepegtető öntözés csináltak volna lent.
2: Tragikus, van egy nagyon tragikus fejlemény, hogy tudnélik például a kis településeken, és én is egy kis faluban születtem, ahol amikor is a faluba megérkezett a vezetékes víz, akkor ugye a korábbi víz egyensúly a kutakból kimert, ki felhozott víz, és az elhasznált, ha ebben visszaszikasztott víz, talajvíz egyensúlya felborult, ugye behozták a vizet, az ott helyben került elszikasztásra, és vízdombok alakultak ki a települések alatt, és most pedig a csatornák megépítésével meg a felszíni vizek erőltetett elvezetésével gyakorlatilag kiszáradtak az én szülőfalumban is, az pedig a Duna mellett van, kiszáradtak a kutak. Tehát abból a kutból, amiből a nagyapám még bőszen, meg jó magam is hoztuk fel a vizet, abban most nincsen víz, mert egyszerűen rosszul gazdálkodunk vele, akár legálisan, akár illegálisan bekötjük a csatorna rendszerbe, csak hogy szabaduljunk meg tőle.
1: Megütötte a fülem az azbest cement cső kifejezés. Most erre mindenki nagyon érzékeny, mert az ország egy részén olyan kőzet most van, éppen. Amiben most éppen az azbest cement csőnek ilyen kockázata van, abban víz megy, az elvileg nedves, az nem fog kiporzani.
2: Igen, abszolút, tehát én ezzel nem a tekintetben riogatnám a társadalmat, hogy akkor egészségtelen lenne a víz. Jó magam, egyébként mellettem is csapvíz van, és az ország bármely területén, bármely településen a csapvizet iszom, szomszédországokban is, mondjuk legutóbb Szerbiában azért egy kicsit megbicsaklott a kezem, amikor tehát az európai EU-s határérték 30-szorosát meghaladó arzén koncentrációjú vízből főtte át. Ittam, de azt mondtam magamban, mindegy, egyszer kibírom. Szóval a lényeg az, hogy alapvetően iható, és emiatt nem aggódnék. Az viszont szabályozás és megfontolás kérdése, hogy egyáltalán ezt az azbesztet egyébként ott tartsuk-e, vagy ott hagyjuk-e a földben, mindenképpen hozzá kell nyúlni. Tehát ezek a vezetékek, ezek az élettartamuk végén vannak. Tehát ez ellátás biztonsági kockázat.
1: De a hivatalos élettartamuk végén vannak, vagy hát azt tapasztaljuk, nem, hogy annál még azért évtizedekkel tovább is bírják?
2: Nem, itt már nincs tovább. Nincs tovább? Itt már nincs tovább évtizedekkel. Természetesen a víziközmű szolgáltatók mindent elkövetnek azért, hogy ezeket a vezetékeket is még életbe tartsák. De például, ha már többször hivatkoztam a szülőfalumra, a polgármester volt osztálytársam, aki egyébként így Szegről végző vízépítőmérnök is, volt, őt már többször majdnem meglincselték, mert az a tápvezeték, ami odahozza a faluba a vizet, az is ugyanebből az aszbeszcementcsőből van, és hogyha azon egy csőtörés van, már pedig egyébként egyre gyakrabban, akkor az egész falu átmenetileg akár több órára, vagy egy napra vízellátás nélkül marad. Tehát ezzel nem lehet viccelni.
1: A csere az azt jelenti, hogy teljesen új infrastruktúrát építenek?
2: Ezt kellene, hogy jelentse, ugyanis lassan eljutunk oda, és ezt tekintetben több olyan szakasz is már azonosítható, ahol évente egy adott utcában többet költünk eseti kiszállásokra, feltárás, felbontás, és egy-egy cső darabnak a cseréjére, úgy összességében, mint hogyha a teljes utcát kicserélnénk, és ennek akár banki finanszírozásból vennénk az úgynevezett évesített költségét.
1: Kinek a tulajdona az a cső?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés. A jelenleg hatályos víziközmű törvény szerint vagy az állam, vagy az önkormányzatok, tehát közösségi tulajdonban kell legyen az infrastruktúra. Jellemzően egyébként maga a szolgáltató is, de a kettő egymástól elkülönül. És a víziközmű szolgáltatóknak egy nagy része az elmúlt 3-5 évben átadta a szolgáltatás jogát, és önkormányzatok adott esetben az infrastruktúrát is az államnak, és most nagyjából a víziközmű szolgáltatóknak a fele az állami tulajdonban van, mármint a szolgáltató, de ezek a szolgáltatók is rengeteg önkormányzati tulajdonban lévő hálózatot üzemeltetnek. És az ellátás felelőssége az egyébként a tulajdonos tulajdonjoghoz kötődik. Adott esetben az önkormányzatnak a feladata és felelőssége, hogy a vízellátást biztosítsa, és az ő feladata ezeknek a rendszereknek a pótlása. Viszont az önkormányzatoknak abszolút nincsen rá forrása, az EU-s támogatások ilyen pótlásokat nem finanszíroznak, ebből nem lehet, még akkor sem, hogyha most a pénzcsapok megnyílnak, és gyakorlatilag az állami források is nagyon-nagyon korlátozottak az elmúlt időszakban is, és itt a közeljövőben sem látszik az, hogy egyébként, hogyha ezt a víz és csatorna rendszert, hálózatot a kutakkal, a víztisztítókkal, illetve a végén a szennyvíztisztítókkal nézzük, akkor kb. 30 ezer milliárd forintba kerülne ezeknek a pótlása. És ebből mondjuk csatornahálózat és szennyvíztelepek jelentős számban létesültek az elmúlt 20-25 évben. Viszont a vízellátó hálózatoknak, ahogy az előbb hivatkoztam itt az energiahivatali nyilvántartása is, 80%-a az nagyon sürgősen pótlandó, cserélendő lenne.
1: Van egy törvényünk van, és annak van egy néhány évvel későbbi módosítása, ami a vízi közművekről szól. Ezt onnan tudom, hogy az önök honlapján ez el van látva magyarázatokkal is, hogy mit kell ilyen erről gondolni. Nem lehet kikényszeríteni a üzemeltetés biztonságos szintre hozását? Abban a törvény elején vannak ilyen alapelvek, amiben az is benne van, hogy ezeket biztonságosan kell működtetni.
2: Hát az üzemeltetőknek tehát az üzemeltetők és a szakemberek a legjobb tudásuk szerint a legtöbbet, sőt a valójában elvárhatónál többet is teljesítettek. Az elmúlt gyakorlatilag 15 évben, de az elmúlt 8-10 évben egészen biztosan már a reményvesztés küszöbén voltak, hogy hogyan lehet azt elvárni üzemeltető társaságoktól, és az ott dolgozóktól, nagyjából 20 ezer ember foglalkoztat, hogy egyébként árbevétel szempontjából egy most már ugye 15 évre visszatekintő, nagyjából azóta eltelt időszak 100%-os inflációja mellett változatlan díjért szolgáltassanak, adott esetben energia ár robbanással is, sok mindennel is terhelve. Itt ők maximálisat teljesítenek. A feladat és a felelősség, még egyszer, az önkormányzatoké és az állami, tehát a tulajdonosé. És hogyha erre nem biztosítja megfelelő forrást, márpedig Ennek a forrása egyébként az üzemeltető felé való az infrastruktúra átadása alapvetően két formában lehetséges. Az egyik, hogy bérbe adja, bérleti díjat szed, amiből majd egyébként a pótlásokat, illetve ezeket a felújításokat elvégeztetné, vagy vagyonkezelésbe adja. Ez azt jelenteni, hogy ez bekerül a szolgáltatónak a könyvelésébe is, és ott képződik meg az értékcsökkenés, és ott abból majd pótlásra lesz fedezet. De gyakorlatilag például az állami szektorban az állam elengedte, és per pillanat is ez az állapot, a visszapótlási fedezetnek a beépítési kötelezettségét a díjban, mert különben egyébként, ha ez beépült volna, akkor nettó veszteségesek lennének, mint ahogy egyébként a víziközmű szolgáltatók jelentős része nettó veszteséges.
1: Nem olyan, mint hogyha én nem tennék félre időnként pénzt, hogy az autómba cseréljek.
2: De ez abszolút ilyen, és ennél súlyosabb a helyzet, hiszen itt gyakorlatilag a fogyasztók, és bocsánat, azt azért tegyük hozzá ez a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetséghez, hogy ez nem a vízi közmű szolgáltatók érdekképviseleti szervezete. Tehát ebben benne vannak az egyetemek, az akadémia tudományos szférája, vannak benne víziközmű szolgáltatók is, vízipari

0: a lakosság érzékeli ezeket a csőtöréseket, egyébként az ipar is, tehát a valamennyi nevezzük fogyasztónak, vagy a társadalmi szereplőknek, és kész is áldozni, egy 5000-es mintán mértük 2020-ban, és most idén tavasszal mértük vissza azt a hajlandóságot, hogy hagyjuk-e a jövő nemzedékére a csőhálózatoknak a megújítását. Tehát ezt a bizonyos, hogy majd az unokám eldöcög a Trabanta, vagy nem tudom micsoda, és addig teljesen lelakom. És 2020-ban 80% fölött, most 90% fölött mondta azt, hogy nem, álljunk bele, még akkor is, hogyha ez többbe kerül. És van még egy aspektus, hogy tudnélik a nagyvárosokban, nagy településeken, nagyobb lakossűrűség mellett, itt Budapesten például kb. 4 méter vezeték jut egy lakosra, ugyanez kis településeken, ilyen néhány száz vagy néhány ezer fős településeken, akár 20-30-40 folyométernyi vezeték egy lakosra. Ennek a pótlási költsége is nagyobb, magasabb, és az üzemeltetési költsége is. És a díjak, a vízdíjak jellemzően egyébként kis településeken magasabbak. E tekintetben sincs például egy országosan áttekinthető vagy rendezett, gyakorlatilag a 2011-es, 12-es víziközmű törvény nyel. A korábbi, az árhatóság, akkor az önkormányzatok voltak, a 3200 település, nem tudom, volt, ahol mondjuk megyei szinten, vagy bizonyos üzemeltetői szinten egységes vízdíjak voltak, de több ezer különböző vízdíj volt, és csatornadíj, és van ma is érvényben, és e tekintetben például ez a bizonyos szolidaritási készség, hogy a kisebb településeken is hozzáférhessenek az emberek a vízhez, egy egységes vízdíj iránti nyitottság a lakosságban is megvan. Ugye bevezetése került a nem lakossági fogyasztásra, egy viszonylag jelentősen megemelt vízdíj, és egységes, országosan egységes, ugyanezt a lakosság irányába is meg lehetne lépni, és erre egyébként a lakosság nyitott is.
1: Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke, az Aréna vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Mértek a lakosságban olyan mértékű közbizalmat, ami azt mutatja, hogy bíznak abban, hogyha van egy emelt vízdíj, ami még a szolidaritási elvet is magába foglalja, akkor azt senki nem fogja ellopni, hanem minden be lesz építve, ahova be kell, hogy építsék?
0: Hogy úgy mondjam, feltétel, vagy az az elvárás, mértük, és ez visszaigazolódott a lakosság részéről, hogy a magasabb vízdíjhoz egy nagyobb, magasabb szolgáltatás minőség, akár a víz minősége tekintetében, például, hogy egyébként a lakossági hozzáállásról el tudom mondani, hogy minden harmadik honfitársunk nem nyúl a pohárral a csaphoz, és fogyasztja közvetlenül a csapvizet.
1: Remek marketingje van az ásványvíznek. Százszor annyiba kerül, és mégis sokan azt választják.
0: Társadalmi szinten egyébként többet fizetünk érte, mint a lakossági, egyébként a napi 100 liter vagy 115 liter időközben vízfogyasztásért. Tehát van egy ilyen összekapcsolás, hogy igen, költség arra. Én azt olyat nem mértünk közvetlen, hogy egyébként milyen garanciákat kérnének, de hát egyrészt van az energia és víziközmű szabályozási hivatal, aminek a rendelkezésére áll minden információ, ők egyébként látják azt is, hogy az infrastruktúra pótlások gyakorlatilag teljesen elmaradnak, és halmozódik a görgetjük magunk előtt az egyébként gördülőfejlesztési tervezés keretében megtervezendő és részben megtervezett pótlásokat, fejlesztéseket. Látja a lakosság a problémákat is. Volt olyan kérdésünk is, hogy az elmúlt évben, tehát egy éven belül volt egy csőtörés a közvetlen környezetében, erre mondjuk 40% volt 2020-ban, és most 60% fölött vagyunk 2026-ban. Amellett, hogy mondom, egyébként a statisztikák is ezt

0: mutatják és látjuk. Szóval a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy a társadalomban meg lenne erre a nyitottság, megfelelő kommunikáció esetén, és tulajdonképpen ezért is örülök a felkérésüknek a mostani beszélgetésre.
1: A csatornázás az a víz, ivóvíz hálózattal párhuzamosan kell megcsinálni?
0: Gyakorlatilag...
1: Hogy elég egyszer az egyiket, aztán majd, amikor lesz rá pénz, akkor megcsináljuk a másikat.
0: Hát egyrészt, hál' Istennek az elmúlt 20-25 évben, még az uniós csatlakozás előtti időszakra visszatekintve is indultak már komoly csatorna fejlesztési projektek. Ma a lakosság 97%-a van hálózati vízellátásra kötve, és 87%-a előtt pedig megvan a lehetőség arra, hogy rákössön a csatornára, a közcsatornára. Azért mondom ezt ilyen faramú cím, mert egyébként nem köt rá mindenki, mert hogy akkor majd csatornadíjat kellene fizetni. Ennek elvileg meg lennének, vagy megvannak a kikényszerítő eszközei, viszont nem mind a jegyzők, polgármesterek nem okvetlen élnek ezzel a lehetőséggel, de mondjuk, hogy ez megvan. Meg kell, hogy legyen, ugyanis ha a beszélgetés első részében beszéltünk arról, hogy a szennyezés az mind horizontálisan, tehát a talajvíz valamilyen irányú, oldalirányú mozgásával, és vertikálisan a különböző rétegeket elérve, vízzáró rétegeket áttörve, lejjebb, alacsonyabb, mélyebb rétegekbe is lekerül, akkor gyakorlatilag magunk alatt szennyezzük el a legalapvetőbb kincsünket. És tesszük egyébként ugyanezzel a kincsel, ha és amennyiben például, és ha a csatornázásról beszélünk, akkor az egy dolog, hogy a szennyvizet vezessük el, viszont elvezetjük a csapadékvizeinket is. És ez részben egyesített rendszerű csatornák esetén, ahol a csapadékvíz eleve tervezetten is a szennyvíz csatornába került, vezetjük el, de részben illegálisan, nagyon sok településen tapasztaljuk azt, hogy az egyébként normál idei, néhány száz, vagy mondjuk legyen 500 köbméter per nap szennyvíz mennyiség száraz időben, 1000-1500 köbméterre ugrik föl egy csapadékos esemény kapcsán.
1: Pedig ami, nem pisiltünk annyival többet.
0: Hát az biztos nem, tehát ez gyakorlatilag az illegálisan bevezetett, és ebből fakadóan egyébként ez járult részben hozzá ahhoz, amit az elején már említettem, hogy a falusi kutakból, az ásott, vagy akár a furt kutak alacsonyabb rétegbe furt kutakból is eltűnik a víz. Eltűnik alulunk a víz.
1: Azt a módszert látják még, hogy aki nem köti rá magát a csatorna hálózatra, pedig megtehetné, hanem ilyen udvari szikkasztót épít. Annak az alja azért úgy van megcsinálva, hogy ki lehessen ütni.
0: Mert azok alapvetően így szinte kizárólagosan azt gondolom, hogy ez a helyzet, és ezzel kapcsolatban mondjuk például, egyébként hazai példa is van arra, hogy ezek arról még nem beszéltünk, hogy egyébként a vízi közmű infrastruktúra a világon az összes infrastruktúra közül a legdrágább. A vízi közmű infrastruktúra, ugye itt az egy köbméterről beszéltünk, hogy ez egy tonna, tehát Budapest esetén 400 ezer tonna, az 20 tonnás kamionokkal 20 ezer kamiont jelentene, ami Bécstől Budapestig áll végig az autópályán, és vár arra, hogy bejöjjön. Ehhez képest a vízvezetékek jellemzően 1 méter mélység alatti fektetéssel, a csatornák meg akár 2-3-4-5 méter mélyen az út alatt. Az utak felújításában, mondjuk egy budapesti 6000 kilométeres úthálózatban évente 1%-ot nem érünk el, 50-60 kilométernyi úthálózatot, út felszínt sem tudunk felújítani. Képzeljük el azt, hogy ehhez képest, ha cserélni akarjuk a csővezetéket, akkor ki kell ásni, mondjuk vannak úgynevezett kitakarás nélküli valamilyen csőbélelés, tehát olyan rekonstrukciós eljárások, amik
1: szűkebb lesz, de legalább
0: valamivel
1: új.
0: Szűkebb lesz, de egyébként ez nem probléma különböző okok miatt, részben azért, mert a vízfogyasztás lecsökkent, de a város működő képességének az élhetősége is egy kérdés. És egyébként viszont azokkal a tempókkal, amelyek felújítási tempóval, amivel most az elmúlt 10-15 évben, 20 évben nyúltunk ezekhez a rendszerekhez, a vezeték hálózatainknak az 1-2 ezrelékét sem újítottuk meg, ami azt jelenteni, hogy 500-1000 évig kellene, itt felvetődött a kérdés, hogy kibírjuk-e a következő 10-15 évet, hát a következő 50-et, meg az 500-at, meg az 1000-et, meg egészen biztosan nem.
1: Tehát az volna a logikus megoldás, hogyha ahol útrekonstrukció van, ott azon a szakaszon egy csatorna rekonstrukció
0: ez
1: is lenne.
0: Biztos.
1: Akkor nem kéne kétszer ásni.
0: Egészen pontosan. Ráadásul ugye a költségnek, egy jelentős részét, a vezetéképítési költségnek a jelentős részét, azt éppen az út felbontás, út helyreállítás, az ott esetben a talaj, víznek a süllyesztése, csökkentése teszi ki, tehát ezeket mindenképpen össze kell hangolni, ez egyébként helyben koordinálandó feladat, itt a tulajdonosi viszonyoknak az összetettsége okán ez kérdéses lehet, de a nagy helyzet az az, hogy egyelőre jelentős léptékben nem jutunk ideig el, mert egyáltalán nincsen rá forrás. A víziközmű szolgáltatási díjon belül ennek a fedezete ez nem képződik meg, hanem a felújításnak a fedezete. Sem a kvázi bérleti díj, vagy az amortizációs környezetben.
1: Tehát, hogy tudjunk félretenni arra, hogyha később. Mennyibe kellene kerülnie? Van egyetlen ilyen számítás, egy liter ivóvíznek, hogyha a szolidaritási elvet is figyelembe vesszük, ahhoz, hogy a csatorna és ivóvíz rendszerünk hosszú távon működőképes legyen. Mondjuk most mennyibe kerül? 50 fillér egy liter? Vagy mennyi? Nem, most mennyibe kerül?
0: Egy liter, ugye tehát itt ezres szorzóról beszélünk. Ugye a Budapesten egyébként 22 fillér, vagy 23 fillér, egyébként bocsánat, áfástól, 27%-os áfával. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy a vízhez való hozzáférés joga az alapvető emberi jog, akkor azt el nem tudom képzelni, illetve inkább európai kitekintésben azt mondom, hogy az uniós országoknak a több mint a felében csökkentett, ilyen 0 vagy 5-6%-os áfa terheli ezt a víziközmű szolgáltatást, hiszen itt az emberi joghoz tartozó jószágot, tehát egy alapvető élelmiszert, egyébként zárójel nagyon jól kiválóan ellenőrzött minőségi szolgáltatást, árut nyújtunk, egy alapvető élelmiszert 27%-os áfával terhelten. Tehát, hogyha megértem valamelyest a politikai döntéshozókat, hogyha az árhatóság ő náluk van, ugye ezt az állam elmondta az önkormányzatoktól, sok önkormányzat egyébként már kiállt volna azért, hogy adják vissza, ő majd ott helyben megemelik, de nem. Tehát sajnos ez egy politikai kérdés, de akkor legalább az áfát le lehetne csökkenteni, és akkor mégiscsak képződne valamennyi fedezet. Hogy mennyibe kerülne? Egyébként rossz a kérdésfeltevése, elnézést, ha ezt így mondom, hogy mennyibe kerülne egy liter, mert sajnos egyébként az energiahivatal is így tetette fel a társadalom kutatóval a fogyasztói elégedettség méréseiben, hogy mennyit lenne hajlandó fizetni.
1: Bocsánat, én nem ezt kérdeztem, hanem, hogy mennyibe kell, hogy kerüljön. Hogy egy liter benne legyen.
0: Na, és egy liter, és az emberek a palackozott vízből kiindulva, mint ezt utólag visszamértük, hogy miért is adtak ilyen választ, ott 20 000-es mintákon mérték, 8 éve ezelőtt 46-47 forint per litert, országosan ez volt a válasz. Ez pedig 46-47 ezer forint per köbméter lehetett volna. Két évvel később már 60 forint fölött, tehát a hajlandóság is jelentős mértékben meg lenne. Egyébként, hogy mennyit kellene, ezt pedig én abból vezetném le, hogy ezt a bizonyos az elmúlt évtizedben lezajlott a 90-es évek óta nagyjából 2000%-ot meghaladó infláció okán, tehát azok az infrastruktúrális létesítmények, amik a 70-es, 80-as években épültek, a korábbiakról nem is beszélve, azok nem csak az érték, klasszikus értékcsökkenéssel vesztették, amortizálódtak és értékcsökkenéssel vesztették az értéküket, hanem az infláció gyakorlatilag lenullázta őket. Tehát ahhoz, hogy reálisan a vízdíjban értékcsökkenés, illetve bérleti díj képzési ágon a fedezetet meg lehessen képezni, ezért volt szükség egyrészt egyfajta leltár, mármint hogy hol vannak vezetékeink, milyen állapotban vannak, milyen anyagból, és a többi, és a többi, és a pótlási értékeik és a vagyonértéknek a meghatározására. És ebből azt látjuk, hogy ha mindent ma kellene megépíteni, az 30 ezer milliárd forint lenne. És hogyha ezt egyenletesen azt gondolnánk, hogy 50 éves várható élettartamban, pedig ebben vannak gépek is, meg berendezések, szivattyúk, sok minden, értékcsökkenteni, akkor ez azt jelenteni, hogy éves szinten kb. 600 milliárd forintot kellene a rendszerekre költeni. Márpedig a jelenlegi éves víziközmű szolgáltatási árbevétel az kb. 500 milliárd forintot tesz ki. Tehát nagyjából egy egyenletes értékcsökkenés és pótlási ütem mellett egy a jelenlegi vízdíjaknak, csatornadíjaknak kb. A kettőszöröse adna megfelelő fedezetet egy egyenletes pótlásra, de mondhatjuk ezt akkor, amikor egyébként azt látjuk, hogy amit már említettem, az energiahivatali nyilvántartásból is, hogy a hálózatoknak a 80%-a már most kritikus állapotban van.
1: Volna szakmai értelme a víz díját vagy árát progresszíven meghatározni? Ivásra olcsó, fürdőzésre kicsit drágább, habfürdőcskézésre, ahol nagyobb mennyiséggel, megint egy kicsit drágább, automosásra még drágább, medencetöltésre meg a lehető legdrágább.
0: Nyilván ilyen szinten nem lehet szétválasztani egy adott fogyasztónál, hogy mire használja a vizét, viszont azt a volument, azt igenis lehet mérni, és ez ebben a fővárosnak, a fővárosnak a javaslata, egyébként európai, meg a világ viszonylatban is elmondható, hogy számos hasonló kezdeményezés, illetve gyakorlat is létezik, hogy azt a minimális mennyiséget, ami tényleg az emberi lét fenntartásához, nem csak az iváshoz, fürdés, bizonyos főzéniai egyebekhez szükséges, tehát azt a mennyiséget kedvező áron, vagy akár nagyon kedvező áron, és egyébként abszolút progresszíven megjeleníteni. És itt van még egy nagyon fontos elem. Alternatív víz készletként ott lenne a csapadékvíz. Egy 100 négyzetméteres, nevezzük kádárkockának, vagy mindegy, kertesháznak. A tetőfelületére egy 500 milliméteres éves csapadékvíz mennyiség, az ugye fél méter, tehát az egy éves szinten 50 köbméternyi csapadékvízből lehetne gazdálkodni. Ez körülbelül megegyezik azzal a vízmennyiséggel, amit abban az átlagosnak mondható háztartásban egy éves szinten elfogyasztunk. Tehát egy igenis jelentős, ugyan időben nem egyenletesen jelentkező, ugye most éppen itt a nyári időszakban éljük azt a vízhiányos, és egyébként forró és hűtése, és a locsolásra is csapvizet használunk időszakot. Ehhez képest a csapadékvízzel igenis lehetne gazdálkodni, és most erre nem mondom először a jó példákat, előbb azt az körülményt említeném meg, hogy az Európai Unióban és hazánkban is létező vízkeretirányelvek a szennyező, illetve a használó fizet elvet fogalmazzák meg. És e tekintetben mondjuk az, hogy egy konkrétan az én irodámból, ahogy kinézek, de itt is ugye fölöttünk is, meg a szomszédságban itt vannak 10 emeletes épületek, hogy egy 10 emeletes épületben amiben mondjuk egy 100 négyzetméteres lakás ugye 10-szer ismétlődik meg, tehát egy lakásra jut csapadék felfogó lapos tetőként 10 négyzetméter, hogy az ugyanannyit fizessen, mint egy kertesház, de ennél sokkal rosszabbat mondok, mint egy bevásárlóközpont. Itt a szomszédságainkban, itt is, ott is, amott is, mindenütt. Ott vannak a bevásárló központok, hatalmas lapostető, burkolt parkoló és a többi. És nem fizet senki, és főképp ők nem fizetnek a csapadékvíz elvezetésért, hanem kifizeti meg a vízfogyasztás alapján kiszámlázott csatorna díjban fizetjük ezt meg. Németországban ez terület alapon, műholdas felvétel alapján a Kelet-Német Egyesüléskor a csatorna díjat lecsökkentették a vízfogyasztás arányost, és valamennyit, összességében egyébként alacsonyabbak lettek a csatornadíjak, valamennyit a terület arányosan kiszámláztak, és egyébként például a bevásárló központok, azok meg akár iparvállalatok, akár több ezer négyzetméteres felületeikkel, meg tetőikkel tudhatnának, és kellene is, hogy fizessenek.
1: Az úgynevezett szürke víz hasznosításának vannak jól hasznosítható, kialakult módszerei, vagy dupla hálózat kell hozzá, vagy eleve úgy kell megcsinálni van az épületet, tehát akinek már nem olyan, az már ne kezdjen bele?
0: Én mondanám, hogy nem, mindenek előtt igen, vannak, abszolút vannak megoldások, műszaki megoldások abszolút léteznek. Az alternatív víz készletként a tisztított szennyvíz, vagy éppen a szürke víz, tehát a mosógépből, vagy a zuhanyzóból használt vizet még mondjuk vécéöblítésre lehet használni, csak azt be kéne tározni, azt valahogy vissza kéne forgatni, és annak valamilyen dupla hálózatának kellene lenni, és a jelenlegi vízdíjak mellett, amiben az alap közösségi vízvezeték hálózatnak a költsége sincsen benne, emellett ezek soha meg nem térülő, tehát ennek gyakorlatilag jelentősége nincs. Ugyanez vonatkozik például akár a mezőgazdaságban a tisztított szennyvizeknek az újrahasznosítására, hiszen ha maga a tisztított szennyvíz nagyon sok esetben már a jelen állapotában is lehetne használni öntözésre, különböző növényfajoknak a termesztésére, csak hogy azt el kellene szállítani valahova. És ahhoz képest, hogy bárhol helyben lefúrható a kút, és ingyen 0 forintért kitermelhető a felszín alól a felszín alatti vízkészlet,
1: borod lenne bárki szállítatni.
0: Gyakorlatilag nem történik meg. Tehát így tulajdonképpen akár a kormányzati, vagy a szakigazgatási kommunikáció, vagy a szakmai szervezeteknek az általános figyelemfelhívása, vagy akár kezdhetjük és kezdjük, mondanám, hogy óvodáskortól, de egyébként rendszeresen visszatérően a Föld napja, meg a Vízvilág napja alkalmából látogatunk szakembereinkkel iskolákat, alsó tagozat, felső tagozatosok, különböző korosztályok felé. Nagyon élvezzük, nagyon szeretjük, nagyon lelkesek. Csak hogy mire oda jutnak, vagy oda jutnánk, hogy adott esetben ennek valamilyen foganatja legyen, eljutunk oda, hogy és egyáltalán a pénztárcánkon észrevesszük?
1: Utolsó kérdésem. Tisztítható-e úgy Magyarországon a szennyvíz technikailag, hogy az mentálisan is alkalmas legyen például egy velencei tó feltöltésére? Hogy az emberek ne azt mondják, hogy Uram Isten, tisztított szennyvízbe fürdök, hanem azt mondják, hogy ez jó.
0: Konkrétan igen, abszolút léteznek ezek a megoldások. Mi is terveztünk is, ezt most én részben cégesen is, meg partnerségben is mondom. A Fővárosi Vízművek üzemelteti a központi szennyvíztisztító telepet a Csepel-sziget északi csücskében, és az oda befolyó budapesti szennyvízből, a tisztított szennyvízből, megfelelő technológiai kialakítással, egy konténerizált berendezéssel készítettünk tisztított vizet, ivóvizet, és ezt bemérettük, palackoztuk, magát a berendezést egy világ találkozón kiállítottuk, én magam egy héten keresztül az így palackozott vizet ittam, osztottam meg 5 világrész, 5 világvallás vezető képviselőivel. Senkiben nem volt semmi nemű fenntartás a dologgal kapcsolatban. Most itt a mentalitásra visszautalva, ha valaki ezt a minőséget látja, vagy látná, vagy egyáltalán lenne, egyébként itt az is kérdés lesz, hogy milyen tisztított szennyvízről beszélünk. A Balaton környékén vannak jelentősebb települések, amiknek a tisztított szennyvízét adott esetben a Balatonba vissza lehetne engedni, mert egyébként olyan minőségűek, mármint a tisztított vizek, de egy másik dolgot említek azért, abszolút akár ivóvízellátási célokat szolgálóan, talajvíz visszatöltése az egy abszolút bevett, és egyébként ha mentális hozzáállásra gondolunk, akkor egy abszolút mentálisan is jól kezelhető és minden további nélkül elfogadható valami, hogy egy adott szűrő kavics rétegbe visszaengedve, vagy arra ráengedve ezt a bizonyos tisztított vizet, aztán egy talajrétegen keresztül átszűrve juthat valahova el, de azért a mentális dologhoz hadd mondjam még hozzá, hogy Szingapúr ivóvízellátásának az 50%-a az a friss víz, és a másik 50%-a, ami a vezetékhálózatba bekerül, az a tisztított, újra hasznosított, a New Water címszó alatt fut, mi Rewaternek neveztük a mi tisztított vízünket, de akár Amerikában a hálózatokban, tehát úgy közelítik meg, hogy nehogy már az egyébként sokkal kevésbé tiszta, mondhatnánk szennyezett, felszíni vizekkel, víztározókban lévő vizekkel keverjük össze azt a gyönyörűen megtisztított tisztított szennyvizet, hanem direkt a hálózatba táplálják be.
1: Köszönöm szépen a magyarázatot. Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elkezdődött a betakarítás, nagyon vegyes hozamokat tapasztalnak a gazdák Békésvár megyében. A hőség nehezíti a munkavégzést, gyepszéna helyett szalmával kell majd etetni, és már a kukoricán és a napraforgón is kezd látszani a szárazság, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei aratási koordinációs bizottságának ülésén. Őszi árpát 44 ezer hektáron vetettek, a terület 92%-ának betakarítása után 4,2 tonna hektáronkénti átlaghozamot állapítottak meg, de a vármegye egyes részein csak másfél-három tonna termett hektáronként. Legnagyobb területen csaknem 113 ezer hektáron őszi búzát termesztenek, 25%-os betakarítottság után, elsősorban a változó csapadékeloszlás miatt szintén nagyon változatos hozamokat tapasztalnak. A kukoricák változó képet mutatnak, ha tovább folytatódik a száraz-meleg időszak, akkor vélhetően nagyobb számban megindul a kárbejelentés. A napraforgókon is kezdenek meglátszani a csapadék hiány okozta tünetek, de azok még tartják magukat, állapította meg a bizottság. Békés vármegyében eddig egyébként 175 viszmajor kérelmet nyújtottak be. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A Magyar Helsinki Bizottság meglátása szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Szerintük azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget. Az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háboríthatatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az ideiekkel együtt meghaladta a 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotó munkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 000 forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, néhol várható zápor, zivatar. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület.
2: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
1: Megújult a Jókai aluljáró.
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült. Sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni.
1: Pulzus nyári tábor.
4: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. Semmellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a Fritz sátor, a Krödés sátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
2: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
1: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult, valóban azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
2: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a kátéshetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
1: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla, a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
2: Igen, igen. Tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágón melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van. Van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
1: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
2: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
3: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
1: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
3: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok kétszer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
1: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
3: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
1: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
3: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
1: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
3: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra, ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt, ő vezette az utamat végig.
1: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz, és olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett, hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
3: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
1: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
3: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
1: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
3: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
1: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
3: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így az első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána volt voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9. kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez egy nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
1: Az elmúlt percekben a Kriszt által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően megújult a miskolci Jókai utcai aluljáró falfestménye, amely a belváros egyik forgalmas gyalogos útvonalát teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a városi környezetet, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pellé.
2: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művész tanárral és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lényeg, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár első,

0: ajándékot esetleg, hogy jól érzik-e magukat ezekben a forró napokban, tudunk-e esetleg valahogy segíteni neki, akár egy árnyékolóval, akár egy kis vízzel, vagy bármilyen egyéb módon tudjuk-e őket segíteni, és hogy ők nagyon kis dolgosak, és sokat vannak a kertben ezekben a napokban is, de azért mindenképpen vigyázzunk rájuk, hogy ezekben a nagyon meleg órákban délen át és 10 órától 4 óráig ne tartózkodjanak ők se a napon.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát vigyázzunk magunkra ebben a meleg időszakban.
0: Igen, én is ezt kívánom minden hallgatónak, jó egészséget, és mindig derűs szívet. Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, extrém hőség van hazánkban, akár a 40 Celsius fokot is meghaladó melegre kell számítani. Sok helyen otthoni munkavégzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, hogy aki csak teheti, maradjon a hűvös lakásban. Bekéné Zelenc Katalin diplomás szakápolót, egészségügyi szakoktatót arról kérdeztük, mit tehetünk ezekben a napokban azért, hogy segítsük a szervezetünket a hőség elviselésében. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a pajzsmirigy betegséggel foglalkozó sorozatunkat. Mai adásunkban arról beszélgetünk Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sár

0: Város Pataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőjével, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a baba tervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta.
1: Azt már megbeszéltük az előző adásokban, hogy a pajzsmirigy betegség akár alulműködésről, akár túlműködésről van szó, az nem egy egyszerű betegség. Nem gyógyítható betegségekről van szó, az egész testünket, az egész szervezetünket érinti. És külön ki kell emelni és kihangsúlyozni, hogy a gyermekvállalás idején, már a baba tervezésénél és az egész terhesség alatt, és szerintem még a szoptatási időszakban is nagyon oda kell figyelni, hogy a kismamának alulműködés vagy túlműködése van. Mi jelent nagyobb veszélyt a babára, az alulműködés vagy a túlműködés?
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat újra. Örülök, hogy újra itt vagyunk, és egy nagyon-nagyon fontos témáról beszélhetünk. Igen, valóban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kismamákra, illetve a leendő kismamákra. A pajzsmirigy betegeknek a száma olyan mértékben megnőtt az utóbbi időben, mint ahogy már beszéltünk is róla, betegszik a cukorbetegek számával, és ez riasztóan nagy szám. Újabban, főleg fiatal felnőtt korban, sőt már tinédzser korban is meg tudnak jelenni a tünetek. Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszint odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban, gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni. Ha nem történt műtét és a kismama gyógyszeres kezelést kap, ez két hatóanyaggal történhet, Magyarországon kettő van forgalomba. Az egyik a propiltiouracil, a másik pedig a tiamazol. Ezek így nagyon bonyolult és hirtelen nagyon nehéz neveknek tűnhetnek, de akik ezzel a problémával küzdenek, nagyon jól ismerik mind a két készítményt. Az, hogy melyikkel történik a kezelésük, ez természetesen minden esetben az endokrinológus dönti el az aktuális állapotuknak megfelelően. Mint azt már megbeszéltük, a túlműködésnek nagyon komoly tünetei vannak, sokkal komolyabbak, mint egy alulműködésnek, hiszen komoly szív- és érrendszeri problémákat, elsősorban fokozott szívműködést, egy ilyen túlpörgött állapotot, fokozott anyagcserét, illetve a hormonális rendszer zavarát is okozhatja. Ezért is nagyon fontos, hogyha ezek a túlműködésben szenvedő leendő kismamák úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
1: Ha jól értem, akkor ugye arról beszéltél, hogy az alulműködésnél ott inkább a baba tervezésen van a hangsúly, tehát arra kell odafigyelni, hogyan kell az orvoshoz, védőnőhöz fordulni, hiszen azt is említetted már korábban egy magánbeszélgetésünkben, hogy hála Istennek most már nagyon odafigyelnek a pajzsmirigy beteg édesanyákra. Tehát nézzük most az alulműködésnél, hogyan készüljön valaki a terhességre.
2: Alulműködés esetén is nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképpen első körben az endokrinológusát keresse fel ez a fiatal hölgy, illetve leendő kismama, hiszen meg kell tudnia azt, hogy jelenleg milyen a hormonális állapota. Megfelelő-e a pajzsmirigy hormontermelése, jó-e a beállított gyógyszer mennyiség, nem kell-e esetleg rajta állítani, illetve minden szempontból nem-e vérszegény, nincsenek-e egyéb problémák. Ki kell kérni az endokrinológus tanácsát, hogy készen áll-e a szervezete arra, hogy kihordjon egy kisbabát. Majd ezt követően természetesen, hogyha igent kap az orvostól, és miért ne kapna igent, hogyha kordában van tartva és jól van kezelve, akkor célszerű a szülésznő gyógyászával, illetve ezt követően a védőnővel, akivel folyamatosan fogja tartani a kapcsolatot, az ellenőrzéseket fogja előírni a kismamának, mindenképpen tájékoztatni kell őket arról, hogy ilyen problémával állunk szembe, tehát fokozott figyelmet fog igényelni. Mit is jelent ez? Normál körülmények között, most nem tudom mi a jelenlegi szabály, szabályozás, mert nem most voltam már kismama, de 2-3 havonta találkoztam, ha jól emlékszem, a védőnővel. Na, ebben az esetben sokkal sűrűbb a találkozás. Szinte havi szinten ellenőrizni kell a TSH szintet, minimum, és 3 havonta a pajzsmirigy hormon szintet, tehát az FT4-et is ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Hiszen egy baba kihordásakor megnövekszik a hormonigény, tehát valószínű, hogy egy kicsit változni fog esetleg a gyógyszeradagja, egy kicsit pótolni kell, de ez csak akkor fog kiderülni, hogyha folyamatosan ellenőrizzük. De erre szerencsére ma már maximálisan odafigyelnek.
1: Nézzük akkor a túlműködést, mert azt mondtad, hogy az már egy bonyolultabb dolog, hiszen mások a testi tünetei, és sokkal erősebb gyógyszereket. Tehát ott már nem hormont kell pótolni, hanem gyógyszereket kell szedni. Ez akkor veszélyeztetheti a babát és a mamát is?
2: Nem veszélyezteti. Természetesen sajnos a baba is beveszi a gyógyszert az édesanyjával együtt, hiszen ezek a hatóanyagok, tehát mind a propiltiouracil, mind pedig a tiamazol átjutnak a mélepényen, illetve szoptatás során az anyatejjel is a baba szervezetébe fog kerülni, de ez elkerülhetetlen. Ugyanis az sokkal veszélyesebb lenne, hogyha az anyuka nem szedné a gyógyszereket, hiszen egyrészt egy nagyon súlyos hipertireotikus állapotba kerülne, nagyon megnövekedne a pulzusszáma, az anyagcseréje nagyon fölgyorsulna, és akár vetélés is, vagy koraszülés is bekövetkezhet. A babá normál hormontermelésének a kialakulásához feltétlen szükséges az, hogy a gyógyszerekkel, itt ebben sem ezzel a 2 hatóanyaggal, megfelelő hormonszintet érjünk el a pajzsmirigyben, hiszen a pajzsmirigy hormonjainak óriási szerepe van abban, hogy a baba idegrendszeri fejlődése tökéletes legyen. És ugye ez az első trimeszterben történik meg. Tehát az első trimeszterben még a propiltiouracilt alkalmazzák, mert ez talán kicsikét hatékonyabb, viszont a súlyos májkárosító hatása miatt, ami az édesanyára fejti ki, elsősorban mindenképpen szükség van arra, hogy a második, illetve a harmadik trimeszterben már a tiamazolra állítsák át az édesanyát. Természetesen ez sem veszélytelen készítmény, de ha a kettőt össze kell hasonlítanunk, akkor talán a tiamazol az, ami kevésbé káros a baba számára. Viszont az édesanyának mindenképpen szüksége van rá. Úgyhogy amikor a baba megszületik, akkor egy bizonyos gyógyszerszinttel fog születni, nem fog feltétlenül pajzsmirigy betegséggel születni, sőt, a következő napokban a gyógyszer ki is ürül a baba szervezetéből. Ezt monitorozzák folyamatosan, és addig, amíg ez nem történik meg, addig nem is engedik haza sem a babát, sem pedig a mamát. Viszont mivel a gyógyszert a továbbiakban is szednie kell az édesanyának, ezért valamennyi gyógyszer szintje lesz a babának is, de már nem annyi, mint a várandóság ideje alatt. De mindenképpen erős monitorozás alá kerülnek. Tehát az, hogy valaki pajzsmirigy beteg, nem evidencia, hogy a babája is pajzsmirigy beteg lesz. Nagyon-nagyon ritkán fordul manapság elő, sőt a születést követően a kötelező veleszületett betegségek között ott is szerepel a pajzsmirigy betegségek egy bizonyos fajtája, és hála jó Istennek nagyon-nagyon-nagyon ritkán kerül erre sor. Ha mégis, akkor természetesen erre az esetre fel vannak készülve.
1: A szülés közben mit jelent a pajzsmirigy betegség, akár az alulműködés, akár a túlműködés? Kell-e valami szabályozást alkalmazni, vagy különleges eljárást? Gondolok itt programozott szülésre, császármetszésre és a többi.
2: Nem, szerencsére nem igényel semmilyen ilyen kezelést, ha csak esetleg a túlműködésből eredően nincsen már valamilyen komolyabb szív problémája a kismamának, erre semmi szükség nincsen, illetve ha csak nincsen valamilyen a fejlődés során kialakult egyéb nem ezzel összefüggő probléma, semmi szükség erre, teljesen természetes módon nyugodtan megszülethet bármelyik baba.
1: Az említett gyógyszereken kívül a várandóság ideje alatt hogyan segíthet magán a kismama vitaminokkal, nyomelemekkel, táplálkozással? Hiszen múltkor éppen erről beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy ne tudjuk le annyival, hogy bevettük a gyógyszert, jól vagyunk, hanem millió egy dolog van, amivel segíthetünk magunkon.
2: Igen, természetesen a továbbiakban is a gyógyszerrendszer szedése mellett oda kell figyelni a továbbiakban is a táplálkozásra, ugyanazokat a szabályokat itt is be kell tartani. Ma már nagyon jó kismama vitaminok állnak rendelkezésre, amik a várandóság ideje alatt segítik a kismama szervezetét, illetve a magzat szervezetét is, hogy megfelelően tudjon fejlődni. Ezek között a vitaminok között már találunk olyat, ami jódban gazdag, illetve jódban szegényebb, illetve teljesen jódmentes. Az, hogy ezek közül a kismamának melyiket kell választania, ebben a szülésznőgyógyásza, illetve az endokrinológusa, de főleg az endokrinológusa lehet a segítségére. Hiszen az adott betegség típusa dönti el, hogy mennyi jódra van szüksége a várandóság alatt, mert mint ahogy már korábban beszéltünk is róla, a pajzsmirigy hormonok termelődéséhez jódra feltétlenül szükség van. Nyilván jódozott sóval, illetve egyéb táplálékkal hozzájutunk ehhez, de mint ahogy már mondtam is, várandóság alatt megnőnek a vitamin és tápanyag szükségletek, tehát lehetséges, hogy egy kicsit többre van szükség, de ebben az orvos fog dönteni.
1: Olyat is hallottam már, hogy valakinek a terhessége alatt alakul ki pajzsmirigy betegsége. Tehát nem volt az előtt semmilyen problémája, mint a terhességi cukorbetegség tulajdonképpen úgy működik, ez is van ilyen?
2: Igen, van. Leggyakrabban egyébként alulműködés jellemző, hogy előfordul, illetve a pajzsmirigy gyulladása. Tehát ami egy picikét a Hashimoto tiroiditiszre hasonlít, de mégsem az. Ez is egyfajta autoimmun folyamat, de egyes esetekben, sőt az esetek jelentős részében, a szülést követő 3-6 hónapban ez az állapot teljesen normalizálódik. Természetesen erre is oda kell figyelni. Most már észrevesznek mindent, és mindent tudnak monitorozni. Viszont vannak olyan esetek, hogy ez sajnos nem alakul vissza, nem fog normalizálódni, valamiért az immunrendszer úgy dönt, hogy mégis marad ez a gyulladás. Ilyenkor beszélünk Hashimoto tiroiditiszről, tehát ami egy autoimmun gyulladása a pajzsmirigynek, és az már egyszer megbeszélt menetében szépen lezajlik sajnos, és egy alulműködés fog visszamaradni. Ennek a kezelése pedig már, mint ahogy beszéltünk is róla, egyszerű, egy hormonpótlás és folyamatos orvosi kontroll szükséges hozzá.
1: Nagyobb eséllyel lesz egy pajzsmirigy beteg kismamának, pajzsmirigy beteg a gyereke is?
2: Nem feltétlenül, bár erre kifejezett számokat még nem találtam, de egyes kutatások azt mutatják, hogy akinek autoimmun eredetű pajzsmirigy betegsége van, annak a gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz a későbbiekben, nem gyermekkorában, vagy nem vele születetten, hanem felnőtt korában pajzsmirigy beteg, valamilyen pajzsmirigy beteg, nem feltétlenül a szülőtől örökölt típus, de nagy valószínűséggel betegszik meg a pajzsmirigye, szintén valamilyen autoimmun folyamat kapcsán.
1: Az számít az életminőséget tekintve, vagy az élettartamot tekintve, vagy a szervezet egészségét tekintve, hogy milyen korai időben alakul ki a pajzsmirigy betegség? Mert a múltkor említetted, hogy egyre korábban, már egyre fiatalabb lányoknál, mert ugye inkább nőket érinti ez a betegség, bár férfiakról is tudunk, de hogy egyre korábban alakul már ki ez a betegség.
2: Sajnos az a helyzet, hogy minél korábban történik ez meg, én azt látom, hogy annál nagyobb hormonzavart fog okozni. Mégpedig azért, mert egy kritikus időszakban úgymond kapja, itt zárójelben kapja el a beteget, egy olyan időszakban, amikor éppen egy hormonális változás zajlik. Lányoknál az első menstruáció megjelenése már az önmagában egy jelentős hormonális változás, és ha ebbe még egy rosszul működő pajzsmirigy is megjelenik, szó szerint olyan felfordulást tud csinálni, mint egy rendetlen szobában. És abban a rendetlen szobában rendet rakni nem egy könnyű feladat.
1: És milyen nehéz lehet gyerekkorban ezt a szigorú napi rendet tartani, étkezést, gyógyszerszedést, azért ez nem egyszerű.
2: Nem, egyáltalán nem. És mivel ugye elsősorban felnőtteknek készülnek ezek a készítmények, hál' Istennek azért vannak tabletták, illetve lágykapszula formájában is ezek a hormonpótló készítmények. Törhetők, zúzhatók, feloldhatók, vagy akár gyógyszertárban, mint gyógyszerészek készítünk belőle egy szuszpenziót, amit, vagy egy oldatot, amit könnyebben be tud a gyermek venni. Ez már az orvos fantáziájára van bízva, hogy hogyan segíti meg a gyógyszerbevételt a gyermek vagy fiatal tinédzser számára. De a rendszeresség bevezetése nagyon-nagyon nehéz. És ez minél korábban történik, vagy teszem, mert ezt mondjuk a dac korszak kellős közepén történik, akár meg is nehezítheti azt, hogy a rendszeresség megtörténjen. Mert el fog jutni a tudatáig az a gondolat annak a gyermeknek egy idő után, hogy miért kell nekem már ennyi idősen rendszeresen gyógyszert szedni. Nem kell, nincs nekem arra szükségem, majd lesz, ahogy lesz, igazából nem tudja felfogni a jelentőségét, hiába tesz meg érte mindent a szülő. Bár Én személy szerint, akikkel találkoztam, fiatalkorúakkal, egy nagyon fiatal gyermekbetegem van, 12-13 éves, ő aki már 2-3 éve van pajzsmirigy alulműködése, ami Hashimoto-nak indult, és sajnos az is. Vele nincsen semmi probléma. A nagyobb tinédzserek pedig már úgy gondolom, hogy elég felelősséggel bírnak, a mai tinédzserek legalábbis nagyon nagy felelősséggel bírnak, és föl tudják fogni ennek jelentőségét. Tehát mindenképpen meg kell velük értetni azt, hogy mivel elsősorban lányokról van szó, hogy a jövőben, hogyha majd egyszer családot szeretnének alapítani, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelő hormonszintjük legyen, muszáj, hogy szedjék ezt a gyógyszert, és muszáj, hogy eljárjanak rendszeresen ellenőrzésekre, odafigyeljenek magukra, mert bár most még nem érzik a jelentőségét, 5-10 év múlva fogják érezni a jelentőségét.
1: Összefoglalva akkor a beszélgetésünknek a lényegét, a pajzsmirigy beteg kismamáknak is lehet tervezett, szép, nyugodt várandósága és szép szülése.
2: Igen, így van, és minden kedves pajzsmirigy beteg társamnak, aki jelenleg babavárás előtt, babatervezés előtt áll, nagyon boldog terhességet és kismamaságot kívánok.
0: Kedves hallgatóink, az imént Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetője arról beszélt, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hadhitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz.
4: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
0: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, mellétei Barna Márton a Tisza frakció vezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén visszanemtérítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
0: Az időjárásról.
5: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, néhol várható zápor, zivatar. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hat hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz.
2: Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézményen, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 30-a van a Pálok és a Besék neve napja. Isten éltesse a kedves névnaposokat és azokat is, akik e napon születtek. Sok boldogságot kívánunk nekik. 1722-ben a Magyarországgyűlés elfogadta a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburg ház nőági örökösödési jogát. Az erdélyi országgyűlés ugyanezt már 1722. március 30-án elfogadta. 1853-ban Teleki Blanka grófnőt 10 évi várfogságra ítélték az osztrákok magyar szellemű leánynevelés vágyával. 1894-ben nyitották meg az azóta London egyik jelképévé vált Tower hidat. 1905-ben Albert Einstein publikálta a Mozgó testek elektrodinamikájáról című dolgozatát, melyben bevezeti a speciális relativitás elméletet. 1959-ben pedig e napon szólalt meg a Szabó család első adása a Kossuth Rádióban. E napon született 1799-ben Petényi Salamon János természettudós, zoológus, a magyar ornitológia és állatvédelem úttörője. 1860-ban ifjú gróf Andrássy Gyula politikus született, aki 1906 és 1910 között belügyminiszter, 1918-ban a monarchia utolsó külügyminisztere volt. 1884-ben született Szép Ernő, író, költő, színműíró, 1892-ben Lajta László zeneszerző, népzenekutató, 1900-ban pedig Szabó Ernő színész rendező, érdemes és kiváló művész, Hannibál tanár úr alakja talán a legemlékezetesebb. 1912-ben Fasang Árpád karnagy született, 2001-ben hunyt el. 2005-ben hunyt el Novák Éva versenyúszónő, 15-szörös magyar bajnok. Ma van a Magyar Szabadság napja, annak emlékére, hogy hivatalosan 1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, és az ország visszanyerte önállóságát. Kedves hallgatóink, a június 30-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Baráttár. A kisherceg szerint a felnőtteknek azért nincsenek barátaik, mert barátokat nem lehet vásárolni. Ez bizony igaz. Vásárolni azt nem. Úgy tűnik azonban gyűjteni annál inkább. Biztosan sokan fölfigyeltek már rá, hogy új hobbi van terjedőben. A világháló adta újabbnál újabb lehetőségek valamelyikét igénybe véve, összegyűjtjük, rendszerezzük baráti, ismerősi kapcsolatainkat. Bevallhatom, nekem ez a hobbi alapjában véve roppant módon tetszik. A kiindulási helyzet végtelenül egyszerű. Valaki meghív egy ilyesfajta ismerős gyűjtő programba, s nincs más dolgod, mint amennyiben tényleg ismered az illetőt, elfogadod a meghívását. Aztán nekiindulsz, először szétnézel meghívód ismerősei között, és fölfedezel egy sor embert, akiket te is kisebb-nagyobb jó indulattal, barátaidnak és ismerőseidnek tarthatsz. Miután feléjük immár te jelezted, hogy szeretnéd, ha bekerülnének egyáltalán nem hétköznapi gyűjteményedbe, rajtuk keresztül egyre több régi barátra, ismerősre, osztálytársra fogsz bukkanni. Ezen az úton egyre több, kicsit elfeledett, kicsit megporosodott, rokoni, baráti szálakat fogsz tudni feleleveníteni, leporolni, megfrissíteni. Ezeket az elveszettnek hitt szálakat újra felvenni, ami régen elszakadt már, újra összekötni, kihűlt kapcsolatokat újra izzítani, messzire csatangolt gyermekkori vagy középiskolás pajtásokat, osztálytársakat legalább virtuálisan nyakon csípni, lélekmelegítő érzés lehet. A távolra szakadtaknak legalább így életjelt adni, itt vagyok, meg vagyok, élek, emlékszem rád, örülök neki, hogy nyomodra bukkantam, hogy még ha így is, de hallhattam rólad, tudni, hogy jól megy sorod, de legalábbis megy, hogy te is élsz, gyűröd magad alatt az akadályokat, és ha őszinténk vagyunk magunkhoz, azért ez sem utolsó. Mondom, alapjában véve nagyon jónak tartom tehát a kezdeményezést. Vagy inkább hadd mondjam úgy, jó ideig nagyon jónak tartottam. Történt egy idő után, hogy azt kezdtem érezni, gyűjteményem kezdi elveszíteni a komolyságát. Az engem ismerősnek jelölő emberek egy részéről nem egyszer csak hosszas fejtörés, mit fejtörés, kisebb nyomozás után tudtam csak eldönteni, vajon honnan is ismerhetném őket. Volt, akikkel az összes közös vonás annyi volt, hogy az életünk egy szakaszában, bizonyos ideig együtt koptattuk egyazon intézmény lépcsőit. Esetleg éppen úgynevezett köszönő viszonyban is voltunk egymással. Ez pedig fölvetett számomra egy nagyon eleminek tűnő, de annál fontosabb kérdést. Jó 2000 évvel ezelőtt egy nagyon tanulságos párbeszéd részeként azt kérdezte valaki a híres mestertől, de ki az én fele barátom? Én manapság csupán arra a kérdésre szeretnék kimerítő választ találni, hogy de ki az én ismerősöm? Bocsinálta, önmagáért való kérdés? Időpazarló agyalás? Egyszerű a válasz, mint a karikacsapás, vagy mi is úgy vagyunk, mint Augustinus az idő definíciójával, hogyha nem kérdezett, tudom, ha kérdezett, nem tudom. Igen, azzal magam is tisztában vagyok, hogy az úgynevezett kapcsolati hálómban nem egyenlő távolságra helyezkednek el a körülöttem élő emberek. Jól is nézne ki, ha ugyanolyan közel érezném magamhoz a kedvesemet mondjuk, mint a főnökömet, vagy a szüleimet, mint a szomszédaimat. Azokról a speciális esetekről most ne is beszéljünk inkább, amikor az összehasonlított kategóriák véletlenül éppen egybe is esnek. A kérdés azon a ponton válik igazán valóságossá és gyakorlativá, hogy ebben az emlegetett kapcsolati hálóban hol van az a távolság, hol van az a határ, amin belül azt mondhatom valakire, igen, ő az ismerősöm. Vagy negatívan megfogalmazva, igen, tudom, kiről beszélsz, de nem ismerem igazán az illetőt. Mi alapján mondom azt, hogy ismerek valakit? Elegendő-e az, hogy vannak róla ismereteim? Hogy birtokában vagyok életrajzi adatai egy részének?
hogy tudok a magánéletéről egyet s mást. De hát ilyen alapon a diktatúrákban élők mindenkori legjobb ismerőse az adott ország titkos rendőrsége vagy kémhálózata lenne, amit meg ugye senki nem állítana és még kevésbé szeretne. Inkább úgy érzem, ami igazán döntő ebben a tekintetben, az az, hogy van-e közös történetünk az illető másik emberrel. Vannak-e közös emlékeink? És ennek egyenes folytatásaként, hogy hagyok-e számára helyet a jövőbeli életemben? Tudok-e neki bizalmat szavazni a holnapra nézve? Sok ismerősöm van a világhálón. Vajon hányan tudják, milyen örömeim vannak? Mi lelkesít és mitől leszek szomorú, mitől esem kétségbe? Vajon közülük hányan sírtak már vélem, és hányan nevettünk már úgy együtt, hogy a könnyeink is kicsordultak? Hányan tartoztak már nekem pénzzel, és én kinek voltam valaha is adósa, és ha már itt tartunk, kire számíthatnék én feltétlenül, ha valamikor valamiben megszorulnék? Kiindulna el vélem szívesen egy nagy utazásra, esetleges betegségünk idején kikkel látogatnánk meg egymást, ki nem szégyelné vélem azután is tartani a kapcsolatot, ha kirúgnának az állásomból, vagy börtönbe kerülnék. Ha pedig egyszer eltűnök ebből az árnyékvilágból, közülük vajon ki fog eljönni a temetésemre, és az árváimnak vajon ki fog adni közülük, ha kell egy jó szót, ha kell egy darab kenyeret. Nos, azt hiszem, ők az én ismerőseim.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 30-án, kedden délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleményükben. Azt írták, az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján a szombattól elrendelt legmagasabb harmadfokú hőségriasztást szerda éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban. Elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé,

0: eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: A Magyar Vöröskereszt Borsodabolcs Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bótán Európai Uniós és állami társfinanszírozással, közölte a szervezet kedden. A tájékoztatás szerint a Szociális Lakások Borsod-Bótán című projektben több mint 330 millió forint vissza nem térítendő támogatásból egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. A Szociális Lakások Domaházán címet viselő pályázaton közel 290 millió forint vissza nem térítendő támogatásból Domaházán 6, míg Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turista szállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek, tették hozzá. Extrém hőség van hazánkban, akár a 40 Celsius fokot is meghaladó melegre kell számítani, sok helyen otthoni munkavégzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, hogy aki csak teheti, maradjon a hűvös lakásban. Bekéné Zelenc Katalin diplomás szakápolót, egészségügyi szakoktatót hallják, aki arról beszél, mit tehetünk ezekben a napokban azért, hogy segítsük a szervezetünket a hőség elviselésében.
2: Könnyebben tudjuk úgy viselni még ezt a meleget, hogyha megfelelő, hát mondjuk így árnyékolásról biztosítjuk a szobát is, tehát lehúzzuk a redőnyöket, inkább a hajnali vagy az esti órákban szellőztetünk jobban, tehát ezekben tudjuk segíteni még a szervezetet, valamint, hogy könnyebb ételeket eszünk, többször eszünk esetleg kevesebbet, ezzel tudjuk még segíteni. Ha ki kell mennünk a napra, olyan feladatunk van, vagy utazás közben vagyunk, akkor mindenképpen például utazás közben pihenőket tartsunk, ott is a folyadékpótlásról gondoskodjunk, illetve a napvédőkrémek használata az nagyon fontos, és hogyha tudjuk, hogy ki kell mennünk a napra, akkor legalább egy fél órával előtte a krémezést azt végezzük el, mert addigra, mire kimegyünk, addigra felszívódik, és ki tudja fejteni a hatását, és azért ezt időnként meg kell ismételni, tehát úgy 3-4 óránként, hogyha vízbe vagyunk, strandon, vagy valamilyen vízparton, akkor ezt esetleg gyakrabban is, vagy hogyha fokozott az ízadás, akkor szintén figyelembe kell venni. A fejünket mindenképpen védjük gyerekeknek is kalapkával, de a felnőttek is bátran viseljék a szalmakalapot, illetve könnyű ruházat, esetleg olyan könnyű felső, vékony ing vagy póló, ami azért még jobban szűri a sugárzást, azokat még érdemes átgondolni, hogy a bőrünket tudjuk védeni ez ellen.
1: Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben 37,2%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal saját felmérése alapján. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 2016 óta követi a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. A 2025-ös év végén zajlott felmérésbe 151 háztartás kapcsolódott be, amely több mint 400 fogyasztó élelmiszer pazarlási szokásainak vizsgálatát jelenti. A kutatási eredmények alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan 60,7 kg élelmiszer hulladékot termel, ami országos szinten mintegy 576 ezer tonna. Ennek több mint fele, vagyis 56,5%-a évente 34,3 kg személyenként nem elkerülhető hulladék, például csontok, tojáshéj vagy kávézac. Az összes élelmiszer hulladék 34,3%-a, vagyis évente 20,8 kg személyenként

0: elkerülhető lenne, vagyis tényleges pazarlásnak tekinthető. Országos szinten a háztartások évente csak nem 200 ezer tonna elkerülhető élelmiszerhulladékot termelnek. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese, először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány.
2: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
2: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös sztenderdeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, hogy minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézményi önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni, ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban látogatást tesznek, személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öregdiákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés, tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatálya, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
1: Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
2: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést, megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzést is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
1: Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát, az akkreditáció az egyetem, valamint a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgató központú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriellát, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettesét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 80. fejezetének 4. verséből hallgassuk meg. Istenünk, újíts meg bennünket! Ismered azt az érzést, amikor a telefonod vagy a számítógéped belassul, hiba üzeneteket dobál és láthatóan elfáradt? Ilyenkor nem egy új készülékre van szükséged, hanem egy alapos szoftver frissítésre. A frissítés nem törli le a gépet, de kijavítja a hibákat, optimalizálja a folyamatokat és újult erővel tölti meg a rendszert. A mi lelki életünk is pontosan így működik. Hajlamosak vagyunk belefásulni a rutinba, a sértettségekbe vagy a szorongásba. Amikor azt kérjük, újíts meg bennünket, akkor valójában engedélyt adunk Istennek, hogy lefuttassa rajtunk az ő mennyei frissítését. Ez az újulás nem a mi erőlködésünkből fakad, hanem abból a forrásból, ami Krisztusban elérhető számunkra. Ne várd meg, amíg teljesen lefagysz, a stressz vagy a fáradtság alatt. Ma reggel kezd azzal, hogy megállsz egy pillanatra és tudatosítod, nem kell a tegnapi hibák lassításával élned. Engedd el a tegnapi kudarcot. Kérd az Úr erejét a mai feladatokhoz. Figyelj az ő szavára, mert az ő beszéde az, ami valóban megtisztít és formál. A mai ige magyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elkezdődött a betakarítás, nagyon vegyes hozamokat tapasztalnak a gazdák Békésvár megyében. A hőség nehezíti a munkavégzést, gyepszéna helyett szalmával kell majd etetni, és már a kukoricán és a napraforgón is kezd látszani a szárazság, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei aratási koordinációs bizottságának ülésén. Őszi árpát 44 ezer hektáron vetettek, a terület 92%-ának betakarítása után 4,2 tonna hektáronkénti átlaghozamot állapítottak meg, de a vármegye egyes részein csak másfél-három tonna termett hektáronként. Legnagyobb területen csaknem 113 ezer hektáron őszi búzát termesztenek, 25%-os betakarítottság után, elsősorban a változó csapadékeloszlás miatt szintén nagyon változatos hozamokat tapasztalnak. A kukoricák változó képet mutatnak, ha tovább folytatódik a száraz meleg időszak, akkor vélhetően nagyobb számban megindul a kárbejelentés. A napraforgókon is kezdenek meglátszani a csapadék hiány okozta tünetek, de azok még tartják magukat, állapította meg a bizottság. Békésvár megyében eddig egyébként 175 viszmajor kérelmet nyújtottak be. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A Magyar Helsinki Bizottság meglátása szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Szerintük azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget. Az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háboríthatatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló, elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az idejekkel együtt meghaladta a 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotó munkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 ezer forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, néhol várható zápor, zivatar. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az előző adásomban dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáterrel, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesével beszélgettem arról, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Hogy a szorongásos zavarok ma már az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki, előfordulásuk pedig 2000 óta megduplázódott. Most ezt a témát folytatom, hiszen a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyermek és kamasz számára bizony fokozott lelki megterhelést is.
2: Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Szóval ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni a gyereknek az igényét, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítványiskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A gyermek pszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúság pszichiáter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint a bizonyítvány nem a gyermek értékét mutatja, csupán egy adott időszak teljesítményéről ad visszajelzést. Éppen ezért különösen fontos, hogy szülőként hogyan reagálunk a jegyekre, és milyen üzenetet közvetítünk ebben az időszakban. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit ér az ötös bizonyítvány, ha közben szorong a gyermek, mert hogy életmentő üzenettel fordul a családokhoz a Betesda Gyermekkórház, és nem csak a bizonyítvány osztási időszaka, hanem bizony a felvételi időszaka is elég nagy stresszt okoz a fiataloknál. Ami viszont engem meglepett, hogy tapasztalatok szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. És a Betesda Gyermekkórház szakemberei meg már tavasz végén azt tapasztalják, hogy megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal. Ekkora problémát okoz ma általánosságban mondom az iskola?
2: Igen, de az, ami nekem egy megdöbbentő tapasztalat volt, hogy amikor a Covid legelején az iskola bezárt, akkor a gyerekek alapvetően jobban lettek. És ez megrázó, szóval aztán nem foglalkoztunk ezzel többet, pedig iszonyúan kéne. Szóval ez előtérbe került, és nyilván fontos dolog, hogy mi történt azután, meg mi lett a gyerekkel azután, de önmagában ez az első lépés szerintem egy rendkívül fontos információ, amivel sokkal többet kellett volna az egész világnak foglalkozni, hogy ez nem jó, és magyarországi tapasztalat is volt, de ez nem magyar tapasztalat volt kizárólag, hanem az egész világon ez volt a tapasztalat. Ugye akut felvételek sose álltak le, pszichiátrián se, nem volt olyan ország, ahol ne lett volna. Az elektív ellátások, persze az akut felvételek nem, tehát nem arról volt, hogy nehezebb volt hozzájutni, akinek akut problémája volt mentálisan, az eljutott kórházba akkor is, meg most is, és ettől függetlenül, hogy ez az ellátás nem állt le, a Covid alatt se, ettől függetlenül a gyereknél sokkal kevesebb akut ellátást igénylő problémát találtunk az egész világon, csak amiatt, hogy az iskola bezárt. Én szerintem ez egy óriási, súlyos és fontos információ. Ez nem lehetséges, hogy az oktatás, az iskola, aminek az a célja, hogy a gyerekek többet tudjanak, meg tanuljanak és felkészüljenek az életre, hogy ennek egy ilyen hatása legyen, hogy súlyosan és jelentősen fokozza az akut pszichiátriai ellátást igénylő problémáknak az előfordulását. Szóval ez egy döbbenetes információ szerintem. Nyilván sok minden van ebben, biztos, hogy nagyon nehéz ezt egyénre szabottan észrevenni a gyereknek az igényét, meg szükségleteit, hogyha van egy pedagógus 30 gyerekre, és nyilván súlyosan rontja a motivációt, hogyha az egy pedagógus annyit keres, hogy abból egy hónapban nem lehet megélni, és nekem van pedagógus barátom, aki ráadásul nem is az állami rendszerben dolgozik, hanem alapítványiskolában, ahol azért többet keres, mint az átlag, és egyébként mellette ételfutár, mert nem tud egyszer megélni az egyébként átlag feletti pedagógusi béréből. Ez lehetetlen nyilván. Tehát amíg mondjuk ezzel nem foglalkozunk, hogy a társadalom úgy gondolja, hogy kár a tanárra költeni, addig ebben nem lesz nagy változás. De az biztos, hogy azért sokat lehet azért tenni, hogy a gyerekek az iskolában ne azt éljék meg, hogy bármit csinálnak, az rossz, mert ebből lesznek azok, hogy emiatt akkor, amikor lezárják az évet, és visszajelzést kapnak az évről, ami sok gyereknek lesz negatív visszajelzés, rosszabb, mint amit vártak, vagy rosszabb, mint amit szüleik vártak volna, például, akkor ebből lehet nagyon komoly szorongás, hangulati probléma, akár öngyilkossági gondolat is.
1: Igen, viszont az nem egy jó irány, és nem egy jó visszajelzés, amikor egy első osztályos gyerek, mondjuk egy 6 éves gyerek, vagy 7 éves gyerek bekerül első osztályba, és pár hónap múlva folytonosan elhangzik a szájába, hogy nem szeretnék iskolába menni. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt mondta ön is, hogy túlterheltek a pedagógusok, 30 fős osztályok vannak, manapság nagyon sok osztályban több a viselkedés problémás gyerek, nincsenek a pedagógusok fölkészítve arra, hogy hogyan bánjanak, hogyan kezeljenek, milyen eszközöket használjanak egy ADHD-s gyerekkel, egy SNI-s gyerekkel szemben, és hogy ez mind lecsapódik az egész osztályon. Tehát, hogy van mondjuk X számú viselkedés problémás gyerek, de azoknak a viselkedése az kihat az egész osztály közösségre, és a pedagógusnak a reakciója pedig kihat az egész osztályra. És sok esetben ugye azok a gyerekek kezdenek el szorongani, akik egyébként nem küzdenek semmilyen problémával, de pontosan emiatt, mert állandó a kiabálás, állandó a zaj, nem tudnak dolgozni, mert zajba egy idő után nem lehet dolgozni. És van egy törvényi háttér, hogy ugye ezeket a gyerekeket beintegráltuk, nem kell speciális iskolába járni, mert ugye az valahol megbélyegzés a szülők számára. Sokszor a szülő el sem viszi a gyerekét beméretni, mert az megbélyegzés, mert még mindig így fogják föl a szülők, hogyha a te gyereked ADHD-s, akkor az se legy, stb. Stb. Tehát ezt még lehet fokozni. De hogy mi lenne erre a jó megoldás, mert ugyanakkor meg az a gyerek, aki egyébként nem volt soha szorongó, nem voltak problémái, elkezd szorongani, és elkezd olyan tüneteket mutatni, akár tikkelés, körömrágás, hasfájás, ami azért nem általános.
2: Ez már nem feltétlenül az én területem, de azt tudom mondani mentál szakemberként, hogy lehet úgy irányítani az oktatást, hogy ez ne szorongás váltson ki. Ezt azért mondom, mert az én gyerekeim teljesen hétköznapi állami iskolába jártak alsó tagozatban például, ahol volt egy fantasztikus tanítónők, ugyanúgy 30-a voltak, most nem tudom, lehet, hogy 20-valahányan, de rendes osztály közösségben, rendes osztály létszámmal, az járt oda, aki ott lakott, tehát nem volt egy semmilyen módon szelektált társaság. Aki közt volt, én szerintem, mint szakember, autizmussal diagnosztizált gyerek volt, ADHD-val diagnosztizált gyerek, voltak nagyon szegény, nehéz sorsú családok, voltak nagyon gazdag, nagyon jó módú családok, és valahogy ezt úgy intézte ez a tanítónéni a teljesen hétköznapi állami iskolába, hogy ezt soha fel sem merült. Felkészültem rá százszor fejbe, hogy gyerekeimmel hogyan kéne beszélni az autizmusról, vagy az ADHD-ról, vagy a szegénységről, és nem volt erre szükség, mert ez fel sem merült. Soha egyszer eszébe nem jutotta az én gyerekeimnek 9 évesen, meg 8 évesen, hogy az a gyerek más, mint ők. Azt észrevették, hogy az olyan furcsa, hogy ő ugrál, meg mindig tépked papírokat, de hogy valahogy ez egyszerűen belefért az osztálynak a működésébe, ő ilyen volt, más meg másmilyen volt. Szóval meg lehet azért ezt csinálni, ezért nem okoskodok orvosként, hogy hogy kéne tanulmánynak csinálni, csak azt mondom, hogy tapasztaltam ilyet, hogy azért ez lehetséges az állami keretek között is, ugyanannyi órát kell bent tölteni a terembe, de lehet úgy intézni, akkor lesznek főleg ilyen feszültség valószínűleg, hogyha az ember nem tud azon túllépni, vagy az oktatási rendszer nem tud azon túllépni, hogy az az elvárás, hogy egy 6-7 éves gyerek az 45 perceket üljön, és frontális oktatással szívja magába a tudást, ez nem fog működni. Nem így működnek az emberek, ez nem a gyerekeknek a fejlődési igényére szabva lett kitalálva ez a rendszer, hanem egy történelmi szükségletre volt válasz, ami abszolút nem állja meg ma a helyét a legtöbb országban, és nincs is rá szükség, és a tudásnak az átadására abszolút nem ez a legjobb módszer, és messze nem a leghatékonyabb módszer, hogy valaki oktat, és a gyerek csöndbe ül és hallgatja. 6-7 évesen biztosan nem. És ugyanazt a tudást át lehet adni más módszerekkel, együttműködéssel, kis csoportokba feldolgozva különböző témákat, kreatív módszerekkel, valahogy végén ugyanoda fogunk eljutni. Itt mondom, most az alsó tagozatról van szó, nem most ahogy nyilván nehézebb megtanítani egy középiskolás biológiát, de ott is azt hiszem, hogy lehet, de főleg alsó tagozatban, ahol azért nem az óriási tárgyi tudásnak az elsajátítása a cél, hanem egyáltalán az iskolai rendszerre való szocializáció, meg az óviskorból átkerülés az iskolás korba. Ezt meg lehet úgy csinálni, hogy a gyerekek vidáman jönnek haza a nap végén, és azt érzik, hogy ez egy tök jó nap volt, és közben figyeltek arra az iskolában, hogy mindenki a saját képességeinek, meg szerepének megfelelő feladathoz jusson a csoporton belül, ahol is senki se lesz lenézve, mert nem az egyetlen érték az, hogy ki tud csöndbe ülni 5-ször meg 6-45 percet. Az nem szabadna én szerintem, hogy ez a tanítónénynek a kreativitásán múljon, mert ezt ő sem tanulta a főiskolán, hanem ő ilyen személyiség volt, aki ezt ösztönösen megcsinálta. De ez nem szabadna, hogy ezen múljon, hogy aki ösztönösen ilyen, az ilyen, aki még nem ilyen, az nem ilyen, hanem az oktatási rendszeren kéne változtatni, hogy sokkal inkább felismerve az, hogy hogyan működik a gyereknek az agya, meg hogyan tanul egy gyereknek az agya, ahhoz alkalmazkodni kellene az oktatási rendszernek, és nem azt várni a 6 éves gyerektől, hogy alkalmazkodjon a rendszerhez.
1: De a rossz jegyektől való félelmet, azt mi alakítjuk ki a gyermekben, a felnőttek? Mert hogy a gyerek, amikor ír egy dolgozatot, első osztályos, és mondjuk nem sikerül jól, akkor ő azon túllépve még nem tudja mihez viszonyítani. Igen, tehát az elvárásokat, azokat mi támasztjuk felé?
2: Abszolút így van, csak nehéz belőle kilépni, mert a tanító az meg akar felelni a tantervnek, meg az igazgató elvárásainak, ezért ő nem mer túllépni azokon a kereteken, ami most éppen van. A szülő lehet, hogy tudja, hogy ez egy hülyeség, és nem lesz a gyereknek az élete más attól, hogy ő most második osztályos matekból hármas kapott, és akkor mi van ettől, mint bármi is lehet belőle. De a szülő nem tudja ezt mondani, mert neki is csak ez a viszonyítási alap van. Ezt a visszajelzést kapja a fogadórán, meg a szülőin, hogy az ő gyereke rosszabb, mint a képességei, lehet nagyobb, és ez így nem lesz jó. És a szülő is retteg attól, hogy a gyereknek az élete rosszabb. Ezt senki se akar rosszat a gyereknek, de a vége mégis az lesz, hogy gyerek azt szüli, hogy ő bármit csinál, az nem jó, és nem tud elég jó lenni, és nem tud megfelelni a felnőtteknek. Ez valóban így van, ezt nem a gyerek találja ki, hogy ez a jegy, ez rossz, ez abszolút a felnőttektől jön, de a felnőttek se rossz indulatból csinálják, mindenki csak tart az ő szintjén attól, hogy kinek kéne éppen megfelelni. Úgyhogy ez nagyon nehéz egyéni szinten megváltoztatni attól, hogy a szülők is máshogy áll hozzá. Biztos, hogy szorongásból még senki nem lett jó, tehát sokkal többet lehet elérni, hogyha próbáljuk támogatni a gyerekeket. Nincs olyan gyerek, aki azért lett kiváló képességű, mert sokat verte az anyukája, az apukája, az egészen biztos. Biztos, hogy a támogatás, meg a pozitív megerősítés, meg a dicséret sokkal többet ér, mint bármi más, de ezt mondok egy nagyon jó példát. Én az ADHD ambulanciát vezetem, és a gyereknek a többsége, aki hozzám jön, az az ADHD-val kerül hozzám. Az ADHD az pont egy olyan terület, ahol a gyógyszernek kiemelkedő szerepe van, mert nagyon sok kutatásunk van arra, hogy mi az, ami elméletileg szóba jöhetne, de valahogy nem igazán válnak be más módszerek. Nagyon sok minden próbálkoznak a világban, neurofeedbackkel, számítógépes figyelemfejlesztés, szóval mindenféle fejlesztések, képzések felmerülnek, hogy segítenek. A végén, ha megnézzük a kutatásokat, azt látjuk, hogy igazából ezek valamiért nem képesek a figyelmet érdemben befolyásolni, a gyógyszerek viszont nagyon sokat tudnak rajta változtatni. Szóval az ADHD pont egy olyan terület, ami eltér attól, amit az elején mondtam, mert pont a gyógyszereknek nagyon komoly szerepe van a kezelésben és a gondozásban. És volt egyszer egy fiú, ki jött hozzám, ahol a szülő nagyon nem szeretett volna a gyógyszert. Ideig többször megbeszéltük azt, hogy miért merül fel, mi az, ami segíthet, mi az, ami be jót tehet, mi az, ami miatt meg lehet fontolni, azt, hogy még várjunk ezzel. A végén arra jutottak, akkor volt a kisfiú másodikos, próbáljuk meg a gyógyszert, mert tényleg most annyi a negatív visszajelzés az iskolából, ez így nem mehet tovább. És akkor felírtuk a gyógyszert, visszajöttek egy hónap múlva, kérdeztem, hogy mi volt tapasztalat, mondta, hogy nem mond semmit, először olvassam, hogy mit írt neki a tanítónéni, és odaadta a telefonját, elolvastam az e-mailt, ahol azt írta a tanítónéni, hogy ez az egy hónap, ez fantasztikusan telt, hogy ez a kisfiú teljesen, mintha kicserélték volna, aranyos volt, követte a szabályokat, gyakorlatilag egy vagy két probléma volt vele egész hónapban, pedig azelőtt naponta volt 10-15, ez egy fantasztikus változás, hogy javasolja a kezelés folytatását. Úgyhogy mondtam, nagyon örülök, hogy akkor belekezdtünk ebbe az egészbe. Volt-e valami mellékhatása? Mondta, nem volt, mert nem adta be neki a gyógyszert. És kiderült, hogy amikor ki akarta váltani, éppen akkor nem lehetett kapni ezt az ADHD gyógyszert, amit felírtunk. És gondolta, hogy most már minden, most már, hogyha ez ekkora ügy lett az egészből, akkor most már nem szól az iskolában, erről külön, hogy nem sikerült megvenni a gyógyszert, hanem majd meglátja, hogy mi történik, aztán majd visszajönnek hozzám. És annyi változott, hogy tanítani azt hitte, hogy a gyerek gyógyszert kap. És ettől kezdve elkezdte őt jobbnak látni, ami azt jelenti, hogy elkezdte valószínűleg sokkal többször megdicsérni,
1: igen.
2: Kapott a gyerek egy csomó pozitív visszajelzést, és ennyi idősen, 6-7-8-9 évesen, egy gyerek mindent megtesz egy felnőttnek a dicséretéért. És azt hitte a tanítani egy hónapon keresztül, nem az, hogy volt egy jobb nap, hanem egy teljes hónapon keresztül, csak amiatt, hogy ő sokkal többet dicsérte, mint azelőtt, ez a gyerek, mint ha kicserélték volna. Minden ADHD-re ez nem lesz megoldás, és ennél a gyereknél is később az lettek nehézségek, de az mindenképpen nagyon tanulságos, hogy sokkal nagyobb szerepe van egy felnőtt dicsérő szavainak, mint szemben a felnőttek ezt gondolnák. Sokszor azt hiszük, hogy ha nem szidom le, akkor még el fogja bízni magát, ki kell jelölni a határokat, ez tényleg így van, de tudnunk kell róla, hogy az igazán komoly hatalom a kezünkben az a dicséret, és ha tényleg szeretnénk azt, hogy egy gyerek változzon, meg jobban teljesítsen, meg szárnyaljon, akkor ezt azzal lehet elérni, hogy lehetőleg többet megdicsérem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúságpszichiáterével. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A szuverenitásvédelmi hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint 2 éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogos.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy korábban megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Nagy Péterrel, a Betesda Gyermekkórház gyermek- és ifjúság pszichiáterével, tudományos igazgató helyettesével arról, hogy a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások. A szülők egyáltalán tisztában vannak azzal, hogy az a gyerek, aki mondjuk kap egy bizonyítványt a kezébe, hogy az nem a gyerekének az értékét mutatja, hanem egy időszak teljesítményéről ad képet, vagy visszajelzést, de hogy emiatt nem szabadna beskatujázni a gyereket sem a pedagógusnak, sem a szülőnek.
2: Szerintem ezt sokszor a szülők nem tudják, és hát azt meg végképp nehéz aztán már szétszálazni az embernek, hogy mennyi ebből az, ami ilyenkor a saját gyerekkora visszaidéződik, meg hogy ezt mennyire érzi egy szülő mondjuk a saját kudarcának, hogy a gyerek csak 3-as kapott, vagy csak 4-es kapott, pedig jobb is lehet volna. Ilyenkor, amikor egy szülő indulatosan reagál, vagy leszígy a gyereket, nem feltétlen annak szó, hogyha neki nagyon fontos, hogy a piroskánél jobb élet adjon a gyerekemnek, hanem lehet, hogy akkor a szülő azt érzi, hogy akkor én rossz szülő vagyok, és ezt a feszültséget vezeti le a gyereken, aki éppen ott van. Nagyon komplex kérdés, biztos, hogy a szülőknek egy jelentős része nem látja azt, tehát, hogy egy ilyen mondat az milyen hatással tud lenni a gyerekre, akár hosszú távon is, de fontos ezzel tisztában lenni, és azzal meg még fontosabb tisztában lenni, hogy a legnagyobb ereje az az pont, hogy nem a szidásnak, a kritikának lesz, hanem a dicséretnek. Van egy ilyen érdekes módszer a ADHD-s gyereknél, ahol akik mire általában jutnak egy szakemberre, ez nagyon sokszor azt tapasztalják, akkor már éveken keresztül, hogy semmi se jól mit csinálnak. Nehezük esik végülni egy órát, meg nehezük esik magba tartani, közbeszólnak, félbeszakítanak mást, sokat beszélnek, szóval nehéz velük,

0: ami azt jelenti, hogy naponta körülbelül 500-szor szól valaki felnőtt rájuk, hogy, hogy üljél már, legyél már nyugtalan, miért vagy ilyen lusta, rengeteg negatív kritikát kapnak, és akkor a szülőknek külön meg kell tanítani azt, hogy, hogy ezt valahogy el kell kezdeni ellensúlyozni, hogy ne legyen rossz vége, elkezdeni dicsérni a gyerekeket, és sokszor a szülőknek ez nehezükre esik. Erre vannak szülőtréningek, ahol ezt próbálják a szülőknek megtanítani, hát nem mondom, hogy Magyarországon könnyen hozzáférhető, de ilyen tréningeken tanítják a szülőknek, hogy nem jön magától, mert a szülő is azt tapasztalja, neki mindig be van hívva, a szülő is gyakorlatilag le van szídva, amiatt, hogy a gyereke az nem viselkedik megfelelően, nem teljesít megfelelően, és nagyon nehezére esik elkezdeni valami pozitívat látni a gyereknek a működésébe. És ilyenkor például az egyik tanács az, hogy ha már nem tudjuk miért megdicsérni, akkor dicsérjük meg ugyanazért a füle hallatára még egyszer, hogy mondjuk akkor az anya felhívja a nagymamát, hogy jaj, képzeld el, bekötött egyedül a cipőjét, ma mosolygó fejet kapott a Petra nénitől. Ezért, amiért már egyszer megdicsértük őt, meg apa is megdicsérte, még azt is lehet fokozni azzal, hogy akkor még egyszer megdicsérjük a füle hallatára egy másik embernek, aki nem hallotta a történetet. Szóval nem lehet túl sokat dicsérni egy gyereket, és ez pont, hogy nem azt jelenti, hogy minden szabad. Nagyon fontos, hogy a gyereknek az önértékelése az gyakorlatilag azon fog múlni, hogy a szülő mit mond neki, ugyanígy a gyereknek a kerete is azon múlik. A dicséret nem azt jelenti, hogy a gyerek magukra vannak hagyva, és minden szabad. Ez teljesen független a kereteknek a kijelölésétől. Ez csak azon múlik, hogy a gyerekkel mennyire igyekszem minden erőmmel azon lenni, hogy elhitessen vele, hogy ő jó és ügyes.
1: És ha jók a jegyek, az feltétlenül lelki jólétet takar? Tehát, hogyha egy gyerek nagyon jó jegyeket visz haza, minden szuper, akkor is tökéletes a lelki jóléte? Vagy ez sem egyértelmű azért, nem mindig?
0: Nem feltétlen. Szóval nehéz mondani, hogy pontosan mit mutat. Az biztos, hogy valami információ egy teljesítményről, már az se biztos, hogy arról információ, hogy valaki mennyire okos, nem biztos, hogy pontosan az adott helyzetben ezt jelzi vissza. Biztos, hogy akinek gyengébb képességei vannak, az akármit tesz, nem lesz kitűnő, de nem feltétlen a komplex gondolkozás vagy intellektus tükrözi azt, hogy valakinek jójé vannak, mondjuk a stagozabban. Szóval nem...
1: Mert hogy sokszor azok küzdenek szorongással, meg megfelelési kényszerrel, akik jól tanulnak, mert hogy sokkal nagyobb az elvárás velük szemben, mert ők hoznak ezt szintet, és mindig azt a szintet kell hozni, vagy még annál jobbat.
0: Igen, szóval ez egy nagyon fontos dolog. Nem biztos, hogy bárki el tud érni egy jó élet, de az, hogy valaki elérte, az nem azt jelenti, hogy azért ért el, mert jól van, lehet, hogy nem mer mondjuk rosszabbat csinálni. Szóval itt is azért figyelni kell az, hogy nagyon rövid a gyerekkor. Nekem megrázó látni, hogy az én gyerekeim most 17 évesek lesznek lassan, és ez nagyon hamar elmegy szembe, mert azt hiszi, hogy amikor éppen még gyerekek, és akkor úgy tűnik, hogy milyen nehéz, mert alkalmazkodni kell, de hát ezt nagyon meg kell becsülni minden évet, mert 3 éves is csak egyszer lesz, aztán már 4 éves, aztán az is csak egyszer lesz, és mire megszoknánk a 5 éves, akkor már 6 éves, szóval pillanat alatt megy el ez a gyerekkor, és nagyon fontos arra figyelni, hogy ez a nagyon rövid gyerekkor, ez tényleg gyerekkor lehessen, és a fő funkcióját, mint gyerekkor és fejlődési időszak, az be tudja tölteni. Ez főleg a szülőn fog múlni, hogy mennyire biztosítunk a gyereknek lehetőséget arra, hogy gyerek legyen. Nekem az olyan durva volt látni, az nem tudom, hogy én gyerekkoromban nem emlékszem, de amikor az én gyerekeim voltak, meg most gyerekek, úgy tűnik, hogy ez egy mindenképpen egy nagyon jelentős tendencia, hogy óviskorban már szinte minden gyereket voltak a szülők és sportkörre.
1: Így van.
0: Nem szabad, hogy kimaradjon, mert igen, akkor már késő lesz. De hát nagyon érdekes pont a fejlesztéssel például egyébként, hogy sok kutatás van erre vonatkozóan, és azt mutatták ezek a kutatások, hogy nincsen olyan típusú mozgásfejlesztés, ami jobb lenne, mint a többi. Viszont bármilyen közös mozgás, az segít a motoros készségek fejlődésével. Ez azt jelenti, nem akarok ebben senkit megbántani, aki esetleg ilyen területen dolgozik, de ezt mutatják az adatok, hogyha mondjuk én apaként az óvis fiammal minden délután rúgdosok egy labdát az udvaron, vagy gurikatok újókat, az ugyanolyan sokat segít az ő motoros fejlődésében, mint hogyha elvinném egy konkrét mozgásfejlesztésre, ahol fizetnék érte. És az még ráadásul egyébként a velem való kapcsolatot is erősíteni, meg a társ kapcsolatot is erősíteni, meg a szociális fejlődését. Szóval, hogy itt tényleg van egy ilyen tendencia, hogy mintha a szülők is elvesztenék a bizalmat abban, hogy ők tudnak szülőként működni, és ezt valahogy mintha ezt ki kéne szervezni szakértőknek, és a szakértő fejleszti a gyereken mozgását, meg a társas készségeit, meg az érzelmeit, miközben igazából az összes ilyen készség az a szülővel való kapcsolatban fejlődik. Úgyhogy arra figyelnék nagyon, hogyha a szülőként azt láttam, hogy gyerekem nagyon jól teljesít, hogy nyilván ez ugyanolyan, mint a többi, hogy ez abszolút meg lehet és meg kell érte dicsérni, és óriási dolog a teljesítmény, de fontos arra figyelni, hogy tud kikapcsolni van arra lehetősége, hogy legyen szabad ideje, van arra lehetősége, hogy felszabadultan tudjon időt tölteni mással, nagyon fontos tapasztalat gyerekkorban a másokkal való kapcsolatban, van arra lehetősége, hogy legyen ideje játszani másokkal, vagy találkozni másokkal, belefér a hétvégébe valami önfelett játék és szórakozás is, közös tevékenység, vagy pedig csak a tanulás.
1: Észreveszik a szülők, ha lelki nehézséggel küzd a gyerekük? Mondjuk pontosan egy jó tanuló gyerekről van szó, aki bent az iskolában példás, magatartású, példás szorgalmú. Észreveszi a szülő, ha mondjuk probléma van? Egyáltalán milyen tünetei lehetnek annak, hogy mondjuk egy ilyen gyerek szorong?
0: Hát nem biztos, hogy észreveszik, és a szorongásra azért az a helyzet, hogy alapvetően a szorongás egy általános emberi jelenség, ami önmagában nem kóros. Tehát szakemberként akkor tartanánk kórosnak egy szorongást, hogyha az bármilyen területen jelentős, úgy nevezzük azt, hogy funkcióromlást okoz, ami azt jelenti, hogy a gyereknek az életét jelentősen negatívan befolyásolja.
1: Bocsánat, hogy a szavába vágok. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk a gyerek elkezd visszahúzódni, vagy szomorúbb, vagy mondjuk nem alszik annyira jó, és akkor a szülő azt mondja, én is ilyen voltam gyerekként. Mert hogy könnyen rámondjuk ezt egyébként, közben meg a gyerek problémával küzd, csak éppen nem beszél róla.
0: Igen, azt önmagában azt, hogy még azt látjuk, hogy a gyerek, ami feszültebb egy ilyen dolgozat kapcsán, vagy számunkés kapcsán, vagy esetleg ilyen akut helyzethez kapcsolódóan, mondjuk az alvás rosszabb, ez önmagában nem feltétlenül kóros. Észre kell venni nyilván, és támogatni a gyereket ebbe a helyzetbe, de nem csak ilyen helyzetben. De itt is hasonlóan a képernyő használathoz sokkal fontosabb az, hogy inkább a szülők, hogyha arra figyelnek, a gyereknek legyen ideje játszani, és kapjanak bőséges, intokatlanul sok dicséretet minden nap, akkor nem kell attól tartani, hogy ebből nagy baj lesz. Az, ami arra utalhat, hogy valami probléma van, az, hogyha azt lehet látni, főleg, hogyha valaki változik, az mindenképpen az aggasztó gyerek közé tartozik, hogyha a gyereknek valamilyen működése, és az elkezd negatívan megváltozni, elkezd jobban bezárkózni sokkal, mint amilyen korábban volt, elkezd nem érdekelni, ezen korábban érdekelte, amit szívesen csinált, azt elkezdi abba hagyni, volt egy valamilyen étvágya, és az elkezd megváltozni, akár kevesebbet eszik, akár többet. Nagyobbaknál azt érdemes figyelni ennek, amiről korábban beszéltünk, az önsértésnek egy gyakori korai jele, például, hogy elkezdenek a lányok, vagy fiúk, arról van szó, olyan hosszú, nagy bő pulóvereket hordani, ami korábban nem volt jellemző, feltűnhet az, hogy ez semmilyen körülmények között nem veszik le, akkor se egyébként meleg van, vagy olyan helyzet van, ahol mindenki, nem tudom, táncol, ugrálja, akkor is pulcsiba marad valamiért, elmegyünk a ugrálóvárba, vagy vannak ezek a helyek, a trambulinos centrumok, és akkor a valamire a gyerek ott is magán tartja a kulcsit érdekes módon. Önsértéshez hasonlóan ez a testkép probléma is egy gyakoribbá vált dolog a lányok közöttőbb időben, ami korábban elképzelhetetlen volt, hogy ilyen precízen tudják követni azt, hogy ki mit eszik. Most erre alkalmazások vannak, felbecsülhetetlen mennyiségű információt szereznek TikTokról, különböző influencerekről, akik mutogatják a irreálisan tökéletes testüket, és akkor mondják, hogy ezt hogy lehet elérni 1100 kalóriával, meg ilyenek. Nem is tudjuk, hogy milyen hatások érik őket, de az feltűnhet mondjuk például, hogy elkezdi valahogy arrébb piszkálgatni a kaloriadúsabb ételeket a tányér szélére, vagy elkezdi szétteregetni a tányéron az ételt, hogy úgy tűnjön, mint hogyha sokat evett volna, de közben a nagy része megmarad, vagy különböző érvekkel elkezd lefényképezni az ételeket, ami valószínűleg majd az lesz a sorsa, hogy egy kalóriaellemző applikációba kerül be, de lehet, hogy mond valami érveket, hogy csak elküldi a barátnőjének, vagy a nem tudom kinek. Szóval arra érdemes nagyon figyelni szülőként, hogy van-e valami olyan változás, ami eddig nem volt jellemző a gyerekre, és most valahogy elkezd megjelenni, akkor mindenképpen erre érdemes figyelni. És a legfontosabb az, hogy kezdjünk el vele beszélni. Nem is azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy forduljunk ezzel szakemberhez, mert hát tudjuk, hogy szakember nem lesz elég Magyarországon, biztos, hogy jövőre sem, idén biztosan nem. Egyrészt, másrészt pedig nem is feltétlenül az a megoldás, hogy mondjuk pszichológus kedves lesz a gyerekemmel, pont az a megoldás, hogyha azt tapasztalja meg a gyerekem, hogy bennem megbízhatós és én mellette állok. Kezdjük el megkérdezni, úgy látom, hogy keveset mozdulsz ki, van valami baj, tudok valamit segíteni. Szóval lássa azt, hogy észrevettem azt, hogy valami történt, és biztosítsam róla azt, hogy meghallgatom, és ha mond valami rémisztott vagy riasztót, azt is a szülő hallgassa meg. Szóval, ha azt látja a gyerek, hogy én megrémülök attól, hogy neki valami baja van, akkor nem fogja elmondani. Úgyhogy ezt úgy kérdezzük meg, hogy mi van veled, hogy akarjunk is rá választ hallani.
1: Mi a helyzet a nyári születtel? A felnőttek, amikor meghallják, hogy vakáció, akkor hú, milyen jó a gyerekeknek, 2 hónap szabadságuk van. De hogy ez sem minden gyereknek jó.
0: Igen, szülőknek is olyan szempontból nehéz lehet, hogy azért valahogyan ki kell találni valamit azokra a napokra, és nem mindig sikerül. Biztos egy ideig azért jó a kikapcsolódás, és kell is, hogy legyen erre idő meg lehetőség, kevesebb feladat, kevesebb felelősség legyen, mint az iskolai időszakban, de azért abban tudunk egyiket a gyereknek a legtöbbet segíteni, hogyha ilyenkor is van valamilyen struktúrája a napnak. Attól függetlenül, hogy szünet van, akkor is mi azt javasoljuk mindenkinek, hogy akkor is legyen egy lefekvési időszak, akkor is a lefekvés előtti utolsó órába kerüljük a képernyő használatot. Az agyunk az nem tudja, hogy nyári szünet van, vagy éppen nincsen szünet. Agynak a kikapcsolódását ugyanúgy megfolyazza vagy a képernyőnek a fénye, mint hogyha iskola idő lenne. Célszerű akkor is kerülni a lefekvés előtti képernyő használatot. Napközben is nyilván több idő van kikapcsolódásra, nem feltétlen kell, hogy olyan szigorú időszakok legyenek a tabletre, a telefonra, mint a tanév közben, amikor tanulni kell, de az nagyon fontos, hogy legyenek viszont keretek a szünet időszakára is, ne egész nap a képernyő előtt teljen. És hogyha lehet, akkor valamilyen közös offline tevékenységet igyekezzünk beiktatni gyerekekkel a napban.
1: Ugye a Betesda gyermekkórház hisz abban, hogy a gyermekek mentális egészsége közös felelősségünk, és pontosan ezért a nyár folyamán sem szeretné elengedni a családok kezét. Hogyan tudják segíteni majd a szülőket és a fiatalokat?
0: Amivel mi tudunk segíteni, az az, hogy adunk különböző ötleteket, tanácsokat az Instagramunkon, meg a TikTokunkon, meg a Facebook oldalunkon keresztül, hogy mi az, amivel a szülők tudnak segíteni, vagy amivel valahogy ki tudják tölteni a pont, mi az, amire érdemes figyelni ebben az időszakban. Nem mondom, hogy kifejezetten a kórházi tevékenységnek a része, de mindenképpen egy fontos információ lehet szülőknek.
1: Ilyen rövid videókat készítenek, amelyeket majd letölthetünk, megnézhetünk, hogy igen, milyen igen, tanácsokat igen. kaphatunk?
0: Igen, pontosan igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a gyermekpszichiátriai és pszichológiai ellátásban dolgozó szakemberek szerint a bizonyítványosztás időszakában gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, a megfeleléssel és az elfogadással kapcsolatos szorongások.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsoreinkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
2: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árték.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is tart a hőhullám, amely komoly megterhelést jelent mindannyiunk szervezetének. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy felelősen döntsünk, vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra, figyelmeztetett az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt a bejegyzésében azt írta, a lakosság tudatos odafigyelése most különösen fontos. Minél több megelőzhető rosszulétet tudunk elkerülni, annál kisebb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és azokra a szakemberekre, akik ezekben a napokban is a betegekért dolgoznak, tette hozzá. A miniszter arra kért mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, kerülje a tűzőnapot, viseljen világos, szellős ruhát, használjon fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjon árnyékos vagy hűvösebb helyen. Rámutatott arra is, hogy különös figyelmet kell fordítani az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra, a krónikus betegekre, valamint mindazokra, akik nehezen viselik a nagy meleget. Hegedűs Zsolt kitért arra is, hogy július 1-e Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban ezen a napon is biztosított. A miniszter közölte, nem életveszélyes, de halaszthatatlan egészségügyi panasz esetén, amikor a probléma nem várhat a következő háziorvosi rendelésig, az alapellátási ügyelet a 1830-as telefonszámon érhető el. Életveszély, súlyos rosszullét vagy sürgős beavatkozást igénylő állapot esetén továbbra is a 112-t kell hívni. A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A kormányfő hangsúlyozta, átfogó programot indítanak a vízi közműhálózat megújítására, hogy megszüntessék azt az elfogadhatatlan állapotot, amelyben jelenleg minden negyedik, ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez. Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Kifejtette, megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. Magyar Péter kitért rá, a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújt azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszűnéséről döntött az országgyűlés. A képviselők 135 igen, 44 nem és 6 tartózkodó szavazattal fogadták el, Mellétei Barna Márton a Tisza frakcióvezető helyettese által benyújtott a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló jogszabályt, amely a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A törvényben rögzítették, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnök helyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik, végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15. napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén vármegyei szervezete két projektben összesen 620 millió forintot fordított szociális lakásokra Domaházán, Ózdon és Borsod-Bútán Európai Uniós és állami finanszírozással, közölte a szervezet. Az egyik projekt keretében Borsod-Bútán egy új családi ház épült, Ózdon pedig 10 ingatlan újult meg teljesen. Szintén visszanemtérítendő támogatásból Domaházán 6, még Ózdon további 4 ingatlant újítottak fel. Mint írták, a fejlesztések központi eleme az új ház megépítése és egy korábban turistaszállóként működő épület átalakítása volt. A kivitelezők kiemelten figyeltek arra, hogy a megújult ingatlanok korszerűek, energiatakarékosak és hosszú távon is fenntarthatók legyenek. A programok részeként a leendő pályázók több mint egy éven át felkészítő foglalkozásokon és tréningeken vettek részt, de egyéni szakmai támogatást is kaptak. A cél az volt, hogy a lakhatási lehetőség mellett olyan tudást és támogatást is kapjanak, amely segíti őket abban, hogy hosszú távon is önálló, stabil életet teremthessenek maguknak.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultórát, az Európa Rádió kulturális egy óráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere.
2: Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést, bár, hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. Nyár elején volt egy szakmai napunk, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Ez az úgynevezett látóút szakmai nap, itt látópont címet nyertünk, és az országból mindenhonnan jöttek közművelődési szakemberek, szó szerint mindenhonnan, tehát ha azt mondom, hogy hogy Tapolcáról például, nem Miskolc Tapolcáról, Veszprémből, Tatáról, hogy csak egy párat emeljek ki, és Székesfehérvárról is, akkor azt gondolom, hogy ez sok mindent elárul. A közművelődési szakemberek is azt erősítették meg, hogy van ennek létjogosultsága, amit csinálunk. Ezért volt ez egyébként nagyon-nagyon jó visszajelzés, mert hogy természetesen a látogató véleménye a legfontosabb, vagy itt azoké a rádióhallgatóké, akik majd ellátogatnak hozzánk, vagy akik már voltak, de azért mindenféle kritika nélkül az mégsem szakmai. Itt egy szakmai grémium előtt kellett előadnunk, és olyan visszajelzést kaptunk, hogy igenis, ennek van helye a palettán, és nagyon jól csináljuk, és szinte egyedülállóan az országban. Ennek nagyon örültünk.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. A másfél-két órás programban a választható előadások a fegyvermustra, a Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa, valamint a középkori szemfényvesztés. A fegyvermustra bemutatja a középkori fegyverek fejlődését és betekintést enged a lovagi harcmodor megismerésébe is. A Diósgyőri vár története és a lovagi tornák világa magában foglalja a Diósgyőri vár történetét a kezdetektől a 14. századi dicsőséges fénykoron át egészen a vár elnéptelenedéséig. A középkori szemfényvesztés pedig egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, amelyben a középkorról, illetve használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a nézők. Emellett olyan középkori sportokat is megismerhetnek a látogatók, mint például a fegyverhajítás vagy az íjászat, a kisebbek pedig egy középkori játszóteret is kipróbálhatnak. A Pajta Játéktárról Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
2: Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a rész nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
1: Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
2: Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztést és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatúj került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a Pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelete, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig, akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk apródként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát, hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljes volt a, teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományokban is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőrvár történet és a lovagi tornák világa, ez a második előadás, tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebánféle nemzetségi várhoz, ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anjou és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatósága vár történetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valóságot látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhurt, például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag, mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katon, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhurt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi, egy idő után egy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például amikor kiütötték a nyerekből a lovagot, és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét, például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. Történészek olykor mondják, hogy néha, ha a lovagi tornákat összevetjük, akkor nagyon sok ember életet követeltek, hát valószínű nem többet, mint a csaták, de hogy ez nem volt veszélytelen, mégis a kor igazi sztárjait nevelte ez ki. Tehát nem csak, hogy nem voltak veszélytelenek ezek a lovagi tornák, hanem a kor igazi sztárjait nevelték ki, és hát egy lovagnak ez is a felemelkedés lehetősége volt. Természetesen azért azt hozzá kell tenni, hogy a lovag nem véletlenül egy ideál, egy eszmény a korban, és hát nagyon sokan az áhított hölgyek is tulajdonképpen ott ültek a lovagi tornák sorában, vagy tehát a lovagi tornák közönségének a sorában, és nézték ezeket a bajnokokat, ők pedig gyakorlatilag, mikor lezárták magát a sportot, vagy a lovagi viadalt, akkor egy megmosakodás után este tulajdonképpen ez egy bállal, vagy ne is bálnak hívjuk, ez egy összejövetellel folytatódott. Tehát mondanánk ma, hogy bulival, de tulajdonképpen ez már a megkoronázása volt az egész aznapi történéseknek, és hát ez sokszor hosszan ment, több napon keresztül. És amit még ide akartam hozni, hogy azért ez nem volt mindig ilyen zökkenőmentes, hogy a lovagok itt kitűnhettek, hiszen az egyház a kezdeti időkben komolyan tiltotta, és szinte ördögtől valónak tartotta a lovagi tornák világát. Olyannyira, hogy még a pokolra jutással is fenyegette a lovagokat, tudjuk ebben a nagyon vallásos világképben, amit a középkor embere élt, de nagyon sokszor a lovagok erre hederítve, kedvenc sportjukra, kedvenc időtöltésükre, hát nem nagyon foglalkoztak ezzel, viszont hogyha jól emlékszem, akkor 1316-ban a regnáló pápa az már engedte a lovagi tornákat, tehát a 14. században vagyunk, ugye a Diósgyőri vár egyik fénykor, vagy legnagyobb fénykorában, hiszen Nagy Lajos király váráról beszélünk, és pont itt akarok kapcsolódni azzal, hogy Nagy Lajos király édesapja, Károly Róbert, akit mi Károbertóként, vagy első Károlyként is ismerhetünk a történelemkönyvek lapjairól, ő is nagyon kedvelte a tornákat, és nem véletlenül, hogy pont ebben az időszakban Magyarországon is, vagyis a Magyar Királyság területén is meghonosította. Ugye 1342-ben Károly Róbert halála után kerül fia Nagy Lajos a trónra 1382-ig, és róla is vannak ezek a felírások és leírások a krónikákban, hogy bizony ugyanúgy kedvelte a lovagi tornákat, mint édesapja, sőt Itáliában is tartott nem egy lovagi tornát, amikor például a két hadjárata volt, hiszen volt két hadjárata is Lajos királynak Itáliában. És hogyha tovább megyünk ezen a vonalon, akkor a látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vártörténete mellett a lovagi tornák világáról. A vártörténetet pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár, tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett, szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogatók, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palotaszárny az a mindenkori királynék palotaszárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból, az északi terem, a lovak terem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovak terme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató terme előzte meg. Tehát, hogy felvillantok érdekességeket, és természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
1: És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
2: Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióban, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe. Tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbacskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ez, ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show.
1: Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a témában Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van az szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj uncolja, gyer közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha minnyájan esznek. Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézz ki, fiam, Sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen? Visszajő a Jánka, az utast behíván. Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván. Isten áldja meg Kentek életét is, így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne, tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is állasz könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldus beszéde, megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával elébb-elébb görnyed, és mihelyst a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függenek a szaván, mind az egész háznép, de kivált a leány. Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvérbátyját. Három éve múlik, hogy utána kérdez, még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít, kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik az izegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Csata a tojásokkal. Muki néhány nap alatt olyan otthonos lett Kaporéknál, mintha egész életében ott lakott volna. Vizet hordott, felhozta a fát a pincéből, kiseperte a konyhát. Mosogatásnál megtörölgette a tányérokat. Olyan ügyesen csinálta, hogy Juci cicának tátva maradt a szája. Az egyik mosogatás alkalmával furcsa dolog történt. Három tányért szép tisztára megtörölt, aztán egyszerre lecsapta a konyharuhát. Mi az, Muki? Meguntad a munkát? Kérdezte Kaporné, aki hiába adogatta oda a tányérokat, mert Muki sorban visszaadta neki. Mi bajod? Kérdezte Kaporné, mire Muki megfogta a kezét, és vitte magával be a szobába. Ott megállt a ruhás szekrény előtt. Vajon mit akarhatott? Ekkorára a gyerekek is előkerültek, és érdeklődve nézték, hogy mit csinál Muki. Nyisd ki, anyus, a szekrényt, szólt Laci. Meglátjuk, mit akar. Kaporné kinyitotta a szekrényt, mire Muki benyúlt, és kivett a ruhák közül egy fehér kötényt. Körültáncolta vele a szobát, aztán úgy tett, mint a fel akarná venni. Kötényt akar, kiáltotta Panni. Ez bizony hosszú lesz neki, felbukik benne, nevetett Kaporné. De majd adok neki egyet a tiéidből, Pannikám. Ki is választott egy kis fehér kötényt, és felkötötte Muki derekára. Örömében nagyokat rikolgatott, aztán táncszépésben kiszaladt a konyhába, és szorgalmasan neki látott a törölgetésnek. És ezután a törölgetést és más konyhai munkát mindig kötényben végzett. Nagyon szeretett a piacra járni Kapornéval. Mindig utána cipelte a kis kosarat. Már annyira ismerték a piacon, hogy egyszer Kaporné, mikor nagyon sok dolga volt, Mukit küldte tojásért Kati nénihez, az ismerős kofához. Egy cédulára felírta, hogy 20 tojást akar, s az írást a pénzzel együtt átadta Mukinak. Kati néni kicsit megcsóválta a fejét, de azután belerakta a 20 tojást Muki kosarába. Vigyázz el, ne törd a tojásokat! Ezzel bocsátotta útra. Muki szépen, vigyázva vitte a kosarat, és nem is lett volna semmi baj, ha a Patak utca végén nem látja meg Hexit és Bojtárt. Hexi rövid szőrű foxi kutya volt, Bojtár pedig lompos, hosszú szőrű puli. Egy csonton összevesztek, és javában verekedtek érte. Muki egy darabig nézte a verekedőket, de amikor már nagyon dühösen rontottak egymásnak, elhatározta, hogy szétválasztja őket. Előttük termett, és éles hangján nagyot rikoltott. Hagyjátok abba! A két kutya meglepetten nézett a majomra. A verekedést abba hagyták, de most már mérgüket a majmon töltötték ki. Mit akarsz itt, te csúfság? Va-va! Hogy mersz a dolgunkba avatkozni? Ha! Így csaholtak, és dühösen nekirontottak Mukinak. Hexi a nyakát akarta elkapni, Bojtár pedig, ahogy a birkák kergetésénél megszokta, a lábát. Muki azonban ügyesen hátraugrott, s a kutyák csak a levegőbe kapkodtak. Most még nagyobb méreggel rohantak neki, de Muki a földre hasalt, és a két kutya egymásnak ugrott úgy, hogy összekoccant a fejük. Na megállj, szétszakítunk! Ezt léhegték a kutyák lógó nyelvvel, és Muki látta, hogy ennek a felese tréfa. Ha egy ideig ide-oda is ugrál előlük, végül mégis elkapják. De azért nem hagyta magát. Karjára akasztotta a tojásos kosarat, nagyot iramodott a közelben álló akácfáig, és egy pillanat alatt már fenn is volt a fa tetején. Megmenekült. Kényelmesen elhelyezkedett az ágak között, aztán leszólt a földre. Jó napot, kutya urak! Nyertek fel, ha tudtok! A kutyák tehetetlenségükben dühösen vicsorogtak, és nagyokat ugattak Muki felé, aki gúnyolódva orrot mutatott nekik. Teltek a percek. Eltelt talán egy negyed óra is. Muki már unta a dolgot, meg még haza is kellett volna mennie a tojásokkal. A kutyák azonban nem tágítottak. Mérgesen, vérben forgó szemekkel őrizték a fát. No, megálljatok, gondolta Muki. Ha nem mentek el magatoktól, majd elkergetlek benneteket. Kivett egy tojást a kosárból, Hexire célzott, és pontosan a fején találta. Erre még egy tojást fogott, ledobta, és az bojtár fekete orrán locsant szét. Hiába. A kutyák tovább őrizték a fát. Majd szaladtuk, ha jön a bombazápor, kiáltott Muki, és sűrűn kezdte a tojásokat a kutyákra dobálni. És mi történt? Hexi és bojtár abba hagyták a fenyegető ugatást, de nem szaladtak el, hanem nekiláttak a tojásoknak, és egymás után ették fel a földről, mint valami nagyszerű csemegét. Így sem szabadulok meg tőletek, gondolta Muki, de túljárok az eszeteken. Elővett egy újabb tojást, és messzire dobta a fától. Jól számított, a kutyák a tojás után rohantak. Erre még messzebbre hajított egy tojást, azután még távolabbra, amennyire csak hajítani tudott. Mikor azután a kutyák elrohantak a messze repülő tojás után, gyorsan leereszkedett a fáról, és elfutott. Meg sem állt hazáig. Mikor a konyhába ért, akkor kezdett csak gondolkodni azon, hogy mi is történt. A 20 tojásból csupán egyetlen tojás maradt a kosarában. Hogy mit szólt ehhez Kaporné, azt Muki nem köszönte meg.
1: Köszönöm, hogy miót adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg unam ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elkezdődött a betakarítás, nagyon vegyes hozamokat tapasztalnak a gazdák Békésvár megyében. A hőség nehezíti a munkavégzést, gyepszén a helyett szalmával kell majd etetni, és már a kukoricán és a napraforgón is kezd látszani a szárazság, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békésvár megyei aratási koordinációs bizottságának ülésén. Őszi árpát 44 ezer hektáron vetettek, a terület 92%-ának betakarítása után 4,2 tonna hektáronkénti átlaghozamot állapítottak meg, de a vármegye egyes részein csak másfél-három tonna termett hektáronként. Legnagyobb területen csaknem 113 ezer hektáron őszi búzát termesztenek, 25%-os betakarítottság után elsősorban a változó csapadékeloszlás miatt szintén nagyon változatos hozamokat tapasztalnak. A kukoricák változó képet mutatnak, ha tovább folytatódik a száraz meleg időszak, akkor vélhetően nagyobb számban megindul a kárbejelentés. A napraforgókon is kezdenek meglátszani a csapadék hiány okozta tünetek, de azok még tartják magukat, állapította meg a bizottság. Békés vármegyében eddig egyébként 175 viszmajor kérelmet nyújtottak be. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet az MTI-t azt követően, hogy a véleményét elküldte a kormányzatnak is. A Magyar Helsinki Bizottság meglátása szerint a hivatal vizsgálata során olyan az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Szerintük azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. Bármely közvagyon felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének, jelezték. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit. A védett és Natura 2000 erdők kezelésének jelentős átalakítását szorgalmazza a WWF Magyarország a jelenleg hatályban lévő szeptember 30-áig tartó fakitermelési moratórium utáni időszakra. A környezetvédő szervezet hosszú távra szóló változtatást sürget, az őshonos fafajú erdőkben javasolják a vágásos üzemmódú gazdálkodást, a nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben pedig álláspontjuk szerint a nagy kiterjedésű erdőtömböket ki kell vonni a faanyag termelésből. A 140 évnél idősebb fákból álló magas természetességű szentélyerdőkben kizárólag természetvédelmi erdőkezelést tartanak elfogadhatónak a háborítatlan állapot fenntartása érdekében, másút pedig őshonos fafajokból álló, elegyes, vegyeskorú erdők kialakítását szorgalmazzák a klímaváltozás miatt. Szabályozni kell az emberi beavatkozás miatt túlszaporodott patás nagyvadfajok létszámát, és csökkenteni kell a kitermelt faanyagok mennyiségét. Egyidejűleg meg kell szüntetni a tűzifa pazarló felhasználását, különösen a biomassa erőművekben. Segítene ebben, ha az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozása úgy alakulna át, hogy a működésüket ne a fakitermelésből származó bevételre kelljen alapozniuk, jegyezték meg. Idén több mint 1000 alkotó jelentkezett a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj programjára. A 2018-ban indult pályázatra jelentkezők száma az ideiekkel együtt meghaladta a 10 000-et. Az idén mintegy 11-szeres túljelentkezés mellett 1063 alkotó nyújtotta be pályázatát a 3 éves művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjra. Ennek célja az alkotó és az előadó művészeti, valamint a művészetelméleti tevékenység támogatása, azok anyagi feltételeinek megteremtése mellett az ösztöndíjasok szakmai kapcsolatainak bővítése, alkotásaik népszerűsítése, életpályájuk dokumentálása. A nyertesek a pályázathoz benyújtott munkatervük megvalósítására havi 200 000 forintos juttatást kapnak 3 éven át. Többek között építőművészet, film- és fotóművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, a színházművészet és zeneművészet kategóriákban nyújtottak be pályázatot a jelentkezők.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mai adásunkban először Gavruca nagy Emese lelkipásztort hallják, aki az előkészületekről és a múlt örökségéről osztja meg gondolatait.
2: Az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének. Fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár a régió reformációjáról mond érdekes dolgokat.
3: Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándorprédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is.
1: Asztalos József, a Hernád kiadó szerkesztője pedig a Cserébe rejtett kincs című tárlat létrehozásáról beszél.
4: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a Cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani.
1: Tartalmas időtöltést kívánok!

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Mindössze 50 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év, Gavruca nagyemese lelki pásztor?
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
1: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
2: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ezt fedi.
1: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
2: Igazából nem is tudom.
1: A gyülekezet vagy a lelki pásztor kezdeményezte?
2: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
1: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
2: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy hat ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
1: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
2: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetébe van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése, az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül árpádkori templom.
1: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van a gyülekezet alapítása és a reformáció. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
2: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták vélhetően a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
1: Hogyan emlékeznek erre a kerekévfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
2: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz, a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
1: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem, ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy hálaadó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
2: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni, a mában a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
1: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
2: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni, és ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már. Kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
1: Milyenek a cserépfalui reformátusok, inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
2: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jellemvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
1: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
2: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
1: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
3: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
1: Otthon?
3: Igen.
1: Ez hobbi vagy hivatás?
3: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
1: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
3: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye, jobban.
1: Vannak kis kanalak, igen, a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
3: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyúrma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen. Ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
1: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
3: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
1: Cserépfalui, ugye?
3: Igen.
1: Mióta él itt a településen?
3: 23-4 éve.
1: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
3: Mondjuk igen.
1: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
3: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
1: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
3: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
1: Szeret itt a településen élni?
3: Én igen, nagyon.
1: Mit szeret Cserépfaluban?
3: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
1: Megszoktam már azóta? Volt ideje?
3: Persze.
1: 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Hamarosan folytatjuk az ünnepségen készült összeállításunkat. Maradjanak velünk!

0: You see, I don't care if they remember me, only Jesus.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
2: Istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cserépfalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen. A templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be az évfordulóra, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Folytatjuk helyszíni összeállításunkat.
3: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk, itt kezdődik a cserépfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István főgondnak állít velem szemben, milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
4: Ugye Cserépfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cserépfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az országban különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cserépfaluban, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Réoltyúfa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetben lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen, szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
3: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
4: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
3: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
4: Igen. Nikkel Adolf az a Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cserépfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben odavinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
3: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
4: Természetesen, mivel Cserépfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék.

0: volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
1: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
0: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
1: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
2: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik. Ez vajon mit ábrázolt? Ez vajon honnan jöhetett neki? Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
1: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide, te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
3: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
1: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
3: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
1: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
3: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt, viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
1: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
3: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
1: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíma, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
4: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégánk készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szárai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
1: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
5: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Orházi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye

0: éppen most is alkotó Gregovszky Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
1: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről, tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
0: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitást kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járók elők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annól lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon, nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
2: Megújult a Jókai aluljáró. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
3: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
3: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetből, milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken. És mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
2: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
3: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő, ami előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista, meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkban egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
2: Hú, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
3: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
2: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
3: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyarom egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
2: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
3: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el. Egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés is, úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
2: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
2: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
3: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
1: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A parlament 135 igennel, 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A jogalkotók úgy fogalmaztak, hogy a törvény célja, hogy nemzetgazdasági érdekből megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzó számát. Az első 5 hónapban az ingatlanpiaci vevők csaknem fele 40 év alatti volt, ezen belül a 30-as korosztályi a főszerep, a 30-40 évesek adták a vásárlók közel harmadát, így messze ők a piac legaktívabb szereplői, közölte a Duna House. Az ingatlan forgalmazó kiemelte, a 30-asok nem csak a legaktívabbak, hanem ők költik a legtöbbet, náluk a legmagasabb a tipikus vételár, miközben az országos középérték 50 millió forint körül alakul. A 20-as éveikben járók legszerényebb büdzsével érkeznek, az 50 felettiek pedig a kisebb, könnyebben fenntartható otthonok felé fordulva lejjebb viszik a tipikus vételárat. A Dunahaus szerint a fiatalok már az induláskor is komoly lakásméretben gondolkodnak. A 20-as korosztály tipikus első otthona országos viszonylatban már 70 négyzetméter körüli, és közülük minden második kifejezetten családi házat vásárol. Az ingatlanok mérete a 30-asoknál tetőzik, ők veszik a legnagyobb otthonokat. Az elemzés szerint a 20 és 40 év közöttiek fordulnak a legnagyobb arányban az agglomeráció felé, a megfizethetőbb négyzetméter árért a kertes ingatlanért cserébe vállalják az ingázást. A víziközműszolgáltatók már tavasszal megkezdik a vízhiány kockázatának mérséklését, a hálózatok, medencék, víztornyok ellenőrzésével, karbantartásával, és a nagy melegben nem végeznek olyan rekonstrukciós vagy karbantartási munkát, amely vízhiánnyal vagy nagyobb vízmennyiség felhasználásával jár, válaszolta az MTI kérdésére a Nemzeti Vízművek ZRT. Hozzátették, hogy bár üzemtani események, csőtörés, szivattyúhiba előfordulhat, de ilyenkor fokozottan ügyelnek arra, hogy a vízhiánnyal járó hibák javítását haladéktanul megkezdjék és a lehető leggyorsabban elvégezzék. Beszámoltak arról is, hogy a nyári időszakban elsősorban azokon a településeken emelkedik meg nagymértékben a vízfelhasználás, ahol családi házas kertes település részek vannak, a kertlocsolás, medencetöltés, járdák locsolással történő hűtése miatt. Ellátási nehézségek is főként ezeken, illetve a nagy szintkülönbségekkel rendelkező részben magasabban fekvő településeken alakulhatnak ki. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Az ÖPOSZ közleményében kiemelte, az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók nagyjából negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. A Magyar Nemzeti Bank első Mátyás aranyforintja megnevezéssel arany emlékerméket bocsátott ki, egy dukátos, valamint négyszeres súlyú vastag veretes változatban. A jegybanki kibocsátások hagyományaihoz híven az 50 ezer forintos névértékű nemes fém érme színes fém változata is megjelenik 5 ezer forint névértékkel. Az emlékermék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg. A kibocsátással az MNB pénztörténeti értékeinkre, nemzeti fizetőeszközünk történelmi előképeire hívja fel a figyelmet. Az emlékérmék fizetőeszközként való használata kerülendő, a rajtuk szereplő névérték a gyűjtői értékük megőrzését szolgálja. Az arany és a színes fém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, mindössze értékjelzésük tér el, hívják fel a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán már némileg enyhül a hőség, a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul szerdán.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, turistaút jelzés festés zajlik Vármegyénkben. A Borsodabói-Zemplén megyei természetjáró szövetség munkatársai a Délbükk turistaútjain változtattak. A Cserépáralja Dobirét szakaszon ezentúl piros keresztjelzés vezet, csatlakozva a meglévő Hór völgyébe vezető piros kereszt útvonalhoz. Ezentúl a Szárhegy térségében is történtek változások, és egy érdekes jelzéscsere történt Kuriszlán és Szelcepuszta között. A turistaút jelzéseinek megújítását a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestés pályázata segíti. A részletekről Makár Rihárdot, a Borsodabói-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallják, a riporter Sütő Dávid Peli.
2: Most több helyen is voltatok jelzést festeni. Merre jártatok? Talán az első szakasz, amit említsünk, az a Cserépváraljai környék.
3: Igen, ott kezdődött ez évben a felújítás. Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolyak között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, ezt már a korábbi interjúban is kifejtettem, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Hór völgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is.
2: Ezt követően milyen felújítások, milyen szakaszok voltak még, hol kellett festeni?
3: Sátoralja új hely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósva fő melletti Kuriszlántól indulva a Szelcepusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal. Ez pedig egy változatosabb útvonal. Mi egyébként ezt beszéltük, hogy úgymond attól még ilyen B-verziójaként megmaradhat a kék túrázóknak, mondjuk pont ilyen időben, amikor ilyen meleg van, akkor a kint a réten nem olyan jó menni, és azért ebben a régi szakaszban ott azért erdősebb részek vannak.
2: Milyen jövőbeli tervek vannak, milyen munkák várnak még rátok? Egyet már említettél, ugye a híd túloldalát is meg kell majd festeni, esetleg ezen kívül más munkák lesznek a nyáron, mit terveztek, hogyan látod?
3: Igen, tehát elég sok helyen festünk, összesen 100 kilométer a megyében. Ezeknél, ahol még szintén változás lesz, az a úgymond második üteme délbükki résznek, Szomolyától a Hevesi megye határig fogunk festeni, és ott is változások lesznek, mert a főútvonalat a kaptárkövekhez be fogjuk vinni, de ezt majd a részleteket akkor, amikor itt készen vagyunk, illetve Pusztafalu környékén, tehát itt az Emplénben lesznek még változások, ott nagyon sok jelzés van, és akkor a kék túra ez tavaly módosult abban a térségben, és akkor ehhez kapcsolódóan egy kék keresztjelzést fogunk vinni, ami úgymond ott is egy alternatív útvonal lehet. Ezeket akkor fogjuk folytatni, amikor majd az idő is engedi, mert csapatunk most hétvégére is lett volna, de ebben a hőségben azért ezt kihagyjuk.
2: És ha már a hőség, akkor nyáron hogyan, miként érdemes túrázni? Talán mondjuk azt, hogy a ilyen egynapos, oda-vissza úttal egynapos, rövidebb túra, csak kinézünk egy túraszakaszt. Az ilyenekre hogyan készüljünk fel otthon, hogyan érdemes indulni?
3: Hát igen, mindenképpen az a javaslat, hogy azért ilyenkor kevesebbet tervezünk, mint egyéb túra időben, amikor tavasszal ősszel megyünk egy kellemesebb időbe, hiszen ilyenkor nyáron ez a meleg, ez mindenkiből kiveszi az energiát is, meg nem is szabad olyan sokat kint tartózkodni. Amit javaslok, ilyenkor mindenképpen próbáljuk azért megnézni, hogy ez az útvonal legalább az erdőbe vezessen, tehát ne legyenek ilyen hosszabb szakaszok, ami napra kitett szakasz. Nagyon sok ilyen van magában az országos kék túrában is, de nekünk is itt a megyében sok olyan szakasz van, ahol hosszabb rétek vannak. Ez ilyenkor nem annyira javasolt, mert nem olyan komfortos érzés ilyenkor menni. És hát természetesen meg lehet nézni azt a térképen, hogy ott az útvonalon vannak-e források, de soha nem 100%. Tehát nagyon sok fórum van, akkor ezeken érdemes esetleg így érdeklődni, hogy ki az, aki abba az időszakban arra fele járt, volt-e működő forrás, tehát hogy ebben tudunk készülni, és hát ha ez nem biztos, akkor mindenképp nagyon sok folyadékkal. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az étel helyett is folyadékot rakjunk be, tehát hogy nem is kívánja az ember azt, hogy ilyenkor sok ételt vigyen be a szervezetbe, hanem a nagyon sok folyadékot. Tehát ez a legfontosabb, és hát öltözékben, hát mi mindig a gyerekeknek is a táborokban is ilyenkor szoktuk mondani, hogy a kullancs ellen, meg egyéb bogarak miatt jó az, hogyha hosszú, de hát ilyenkor az már kibírhatatlan. Tehát ilyen, és pedig a nyáron fel kell készülni arra, hogy az erdei szakaszokon is nagyobb csalánosok lesznek. Tehát valami nagyon vékony, hosszú nadrág, tehát tényleg ez a mi ajánlott. És hát mondom, rövidebb utak, vékony, hosszú nadrág, és a magasabban, tehát ezt annak idején is tanultuk, hogy minél magasabban vagyunk, ott azért valamennyivel hűvösebb van, tehát itt a magasabb részeket érdemes felkeresni, és ahol zártabb, bükkös erdők vannak, tehát azért az ott mindig hűvösebb. de én is voltam már a Tátrában is úgy, hogy elmentünk, mert itt nagyon meleg volt, de ott sem volt olyan hideg.
2: Ilyen melegben te mit ajánlasz szívesen itt akár Miskolc környékén a túrázóknak, merre érdemes menni, mely útvonalakat érdemes ilyenkor meglátogatni, ami ugyanúgy szép, de hűvösben van esetleg a szervezetnek, vannak-e túrák, amiket ti kifejezetten szerveztek és lehet csatlakozni?
3: Igen, tehát nekünk már itt nem mint a Megyei Szövetség, hanem mint a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, nekünk szinte minden hétvégén van túránk, a júliusban több utat is szervezünk, de ennek több része inkább kerékpáros. Én valahogy ebben a nyári időszakban jobban szeretem a kerékpáros túrákat. Valószínűleg azért, mert azért ott legalább csapjuk a szelet, tehát hogy ott egy kicsit kellemesebb lehet, meg hát jobban el tudunk jutni olyan helyekre, ahol talán akkor folyadékot tudunk venni. Egyébként a sima normál túrákhoz meg azokat tudom javasolni, hogy legalább ilyen vízközeli legyen. Tehát, hogy ott is legalább egy kicsit akkor fel tudjunk frissülni. Tehát legyen ott egy patak, egy tó, vagy valami, amivel nyugodtan a sapkánkat, bármit bevizezzük, és akkor ez is segít.
2: Teszem fel egy hetes, több hetes túrára készül, vagy a szabadságát kint tartani a természetben. Tehát ilyen sátras túrát szeretne. Abban az esetben van-e bármi különbség ahhoz képest, hogy mondjuk megteszek egy 10-15 kilométeres túrát, ott hogyan érdemes készülni?
3: Hát igen, azért egy hetes túrán, ha megyünk, akkor elég jó csomagot viszünk. Az igazság, hogy annak idején, amikor én is elkezdtem kék túrázni, akkor mindig augusztusban volt szabadságom, nagyjából akkor volt a legmelegebb időszak, és hát valahogy kibírtuk, tehát hogy végigmentünk, de tudom, hogy sokat, amikor hát vagy a kempingben voltunk, vagy vadkempingeztünk, azt is mindig kutak mellett töltöttük azt az éjszakát, tehát hogy tényleg ez volt a legfontosabb a víz. Szerencsére a kék túra elég sok településen végigvezet, nagyon sok faluba, akkor érett mondjuk a szilva, tehát hogy ez is jó részben folyadékpótlásnak is. Biztosan nehezebb. Az az igazság, hogy én már bő 20 éve kezdtem annó a kék túrát, akkor a csomag biztos, hogy 100-szor nehezebb volt, mint a mostani, tehát most már nagyon jó felszerelések vannak, és ez is segít. És még ez, ami az emléképeimben van, hogy gyakran úgy túráztunk, hogy elindultunk elég korán, tehát így hajnalba, akkor mentünk olyan délig, akkor megpihentünk valami árnyékosabb helyen, és akkor utána inkább elindultunk újra délután, és akkor úgy haladtunk tovább. Tehát ezt a nagyon meleg délutáni időszakot ennél mi mindenképpen kihagytuk.
2: Hogy akár rövidebb, akár hosszabb túrát teszünk, hogy úgymond a baleset veszély kapcsán mire figyeljünk oda, illetve hogyha hajnalban vagy este, tehát sötétben, szürkületben túrázunk, mit érdemes még magunkkal vinni a tájékozódás szempontjából, vagy ha valaki baleset ér ilyen szempontból, mire érdemes odafigyelni, mert azért gondolom, hogy most sokan akár gyakorlatlanul is kimennek túrázni ilyenkor, hiszen mindenkinek talán több a szabad ideje kicsit.
3: Élményeimből tudok én is erre visszatekinteni, tehát valamelyik ilyen kék túrázásunk során volt például az, hogy megbeszéltük, hogy korán indulunk, korán megyünk, de alapvetően annó nem gondoltunk arra, hogy mondjuk azért vigyünk fejlámpát, és egy olyan terepen mentünk, ahol a zöldsáv, illetve a kéksáv együtt haladt, és abban a látási viszonyok között, tehát már világosodott pirkatpára, de nem nagyon tudtuk kivenni a két szín közötti különbséget, tehát úgy közel oda kellett menni a fához, tehát hogy hiába nem éjszakai túra, tehát akkor egy fejlámpa az mindenképpen szükséges, és hát ami másik, ez ilyen szintén saját élményből fakad, hogy ebben a száraz időben a bogarak is keresik a nedvességet, és hát engem egy lódarás talált meg egy ilyen időszakban, és hát ez egyértelmű, hogy ez megviseli az ember szervezetét. Ma már van ehhez injekció, tehát ezt mindenképp érdemes magunkkal vinni, főleg, hogyha kevés fővel túrázunk, mert akkor nehezen tudnak elvinni olyan helyre, tehát van ez az Epifan injekció, amit egyébként máshol is, óvodákban, ilyen intézményekben is most már tartanak. Tudom, hogy ennek elég jó ára van, de egyébként megéri, mert tehát ezek a hiába kis rovarok, de rendes méreganyaggal rendelkeznek, és mondom, ebben a száraz időben ez eléggé jelentős, hogy ők támadnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Makár Rihárdot, a Borsodabói Zempén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját hallották.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult, de az egész országban működnek, már több alkalommal is juttattak adományokat Borsodobói Zemplén vármegyében működő szervezeteknek. Lajos Bencét, a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank operatív vezetőjét kérdezzük a következő percekben.
2: Az ötlet az saját tapasztalás, ezt a szót már nagyon sok interjúban használtam, de ez jellemzi a legjobban a kialakulását, vagy így a meglétét. Menhelyi környezetben élek, tehát saját menhelyet vezetünk feleségemmel, és állatmentéssel foglalkozom most már lassan 10 éve, és a mi menhelyünkben is előfordult már az, hogy élelemhiánnyal küzdöttünk, vagy nekünk is segítségre volt szükségünk, és így különleges adománygyűjtéseket írtunk ki. Úgy gondoltam, hogy egy átlátható rendszer, ami állandó és megbízható hátteret tud biztosítani, nagy segítséget nyújthat a magyar állatvédelem résztvevőinek. Igazán így jött létre az ötlet. Nagy szerencsém volt, mert ehhez találtam egy megfelelő partnerhálózatot, mind az állateledelellátó oldalról, mind pedig a raktározás, tárolás és szállítmányozás oldalról egyaránt. Így igazándiból csak egy kis munka, gondolkozás és kitartás kellett ahhoz, hogy megalapítsuk alapítványunkat. Jelenleg az alapítvány egyébként most már 220 tonna élelmet tárol Székesfehérváron, és a kezdő kampányunkat 50 fővel szerettük volna kezdeni, tehát 50 szervezetnek a támogatásával, viszont ezt már most ki kellett bővítenünk, mert sokkal több a rászoruló érdeklődő, mint 50, így ezt kibővítettük, most már átléptük a 60-at.
1: Tehát tulajdonképpen 60 szervezetet tudnak, hogy úgy mondjam, rendszeresen, majd hogy nem folyamatosan támogatni?
2: Igen, ez úgy néz ki, hogy velünk szerződést lehet és kell kötni. A szabályosan működő állatvédelmi szervezetek, gyepmesteri telepek és menhelyek tudnak velünk első körben szerződni. Őnekik negyed évente 2 raklap élelmiszert tudunk garantálni. Ezen átlagosan egy raklapon 600 és 900 kiló közötti termék található meg, aminek nagyjából az értéke 1,5 millió forint a 2 raklapnak. Ezt tudják ők negyed évente átvenni, és egy raklap krízis helyzeti vésztartalék van minden szervezetnek félretéve. Tehát, hogyha nem elég a 2 raklap és valami probléma előjön náluk, és hirtelen megnövekedik a létszámuk, vagy valamilyen másokból kifolyólag szükséges még egy raklap támogatás nekik abban a negyed évben, akkor ezt is tudjuk nekik biztosítani.
1: Ezek a szervezetek hol találhatóak Magyarországon belül? Még ha nem is soroljuk fel természetesen mindegyiket.
2: Hát igazándiból egész országra vagyunk kiterjesztve, és az ország több pontjából származnak ezek az állatvédő szervezetek. Nem szeretnék kitérni arra, hogy az ország mely részein vannak nagyobb bajban a szervezetek. Nem szeretnék ebből semmiféle kellemetlenséget. Annyi, hogy mi az egész országot szeretnénk lefedni, és az a célunk, hogy minden állat lakjon jól.
1: Átláthatóan, célzottan juttatják el az állateledet oda, ahol tényleg szükség van rá, ezt olvashatjuk a honlapukon. Ez főleg ez az átláthatóság, ez hogyan valósul meg?
2: Az átláthatóság az igazándiból úgy valósul meg, hogy az adatbekérőnkben szerepel egy-két olyan nyilvános adat, ami, hogyha nem nincsen meg az adott szervezetnek, akkor nem biztos, hogy szabályos a működésük. Hát minden szervezet, aki velünk szerződést köt, annak felirazonosítóval kell rendelkeznie. Továbbá ugye nem utolsó sorban nálunk olyan termékek is vannak, amik közeli lejárató idejük miatt, vagy nemrég lejártuk miatt